0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: 3 óra van.
1: Éjjel 3 óra van.
2: Megszavazták az alaptörvény módosítását, új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, napos, gomoly felhős időnk lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Véget ér Súlyog Tamás államfői megbízatása, menniük kell a 70 évnél idősebb alkotmánybíróknak, létrejön a Vagyonvédelmi Hivatal. Elfogadta a parlament az alaptörvény módosítását. A parlament hétfőn 139 igen és 6 nem szavazattal tartózkodás nélkül elfogadta az alaptörvény 17. módosítását. A köztársasági elnök aláírja a módosítást, másnap megszűnik az ő és 4 alkotmánybíró, köztük Polt Péter megbízatása. A következő országgyűlési választáson pedig nem indulhat az, aki már legalább 12 évig volt képviselő. Magyar Péter miniszterelnök elmondta, a köztársasági elnökének 5 napja lesz, hogy aláírja az alaptörvény módosítását. Ha nem teszi meg, akkor megindítható ellene a megfosztási eljárás. Új részleggel bővült a kecskeméti Mercedes gyár, ezzel a magyarországi lett a német autógyártó cég legnagyobb európai üzeme. Az új egységben a Mercedes C-osztály elektromos változatát gyártják majd. Az átadó Magyar Péter miniszterelnök emlékeztetett arra, hogy jelenleg évente több mint 100 000 autót állítanak elő, és 5 000 embert foglalkoztatnak Kecskeméten. De a cél az, hogy a termelés több mint 3-szorosára, a munkavállalói létszám pedig a duplájára emelkedjen. Augusztustól újraindul a személyszállítás a megújuló Dombóvár-Komló vasútvonalon. A tervek szerint 2 óránként közlekednek majd a szerelvények, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid felidézte, hogy ezen a szakaszon a személyszállítás 3 éve szűnt meg. Már a komlói állomás vágányait felújították, és összesen 18,5 km hosszon történt vágányszabályozás. Újabb helyszíneken mutatta ki azbeszt szennyezést a laboreredmények Sopronban. A legutóbbi 44 vizsgálat közül 24 helyen találtak osztrák bányából érkezett szennyezett kőzúzalékot. A helyi hatóságok leállították ugyan az érintett bányák működését, de a kő addigra már utakba, parkolókba, bejárókba és más kültéri burkolatokba is beépült Magyarországon és Burgenlandban is. A szokásosnál több mint 10 000-rel többen halhattak meg Európában a június végi hőhullám miatt, derül ki az Európai Betegség Megelőzési és Járványvédelmi Központ, valamint az Egészségügyi Világszervezet adataiból. Közülük több mint 9 000-en 65 év felettiek voltak. A kutatók szerint a rendkívüli halálozás oka a szélsőséges hőség, amely Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és több más országban is rekordokat döntött. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, Philips század legnagyobb slágereivel.
3: Holnap, holnap, holnap, holnap, ó, gyere már, hol vagy, hol vagy, hol vagy, hol vagy.
0: Itt a 93.4-en.
1: Rádióda

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. 93.4
6: Rádió Dabas.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész hajnali 4 óra van.
1: Hajnali 4 óra van.
2: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, Quicklink-kel is lehet fizetni. Megkezdődtek a fogyasztóvédelmi ellenőrzések a dinnyárusoknál, marad a felhős napos nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Új fizetési lehetőséggel bővült a NAV mobil, a gépjárműadó már Quicklink-kel is befizethető, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az új megoldás eredményeképpen az ügyfelek gyorsan és további költségek nélkül saját mobilbanki alkalmazásukban hagyhatják jóvá a fizetést. A NAV mobilból egy koppintással megnyitható a mobilbanki alkalmazás, az utaláshoz szükséges adatok automatikusan kitöltődnek, itt csak jóvá kell hagyni a fizetést, amely néhány másodperc alatt teljesül is. Idén is országos ellenőrzéseket végeznek a görög dinnye forgalmazóknál. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság kiemelt figyelmet fordít a termékek származására, jelölésére és minőségére. A tavalyi ellenőrzéseken több mint 19 millió forint bírságot szabtak ki a szakemberek. A tájékoztatás szerint a vizsgálatok a teljes kereskedelmi láncra kiterjednek, a nagybani piacoktól kezdve a kiskereskedelmi üzleteken át az ideiglenes árusítóhelyekig és az útmenti árusokig. Az ellenőrök vizsgálják a megfelelő higiéniai feltételek meglétét, valamint a darabolt termékek kezelésének körülményeit. Az életét kockáztatja, ha valaki felmászik a vonat tetejére, a felső vezeték már 2 méteres közelségből is halálos áramütést okozhat. Így reagált a MÁV arra a tragédiára, amelyben nemrég 2 fiatal vesztette életét. A baleset Budafokháros vasútállomáson történt. A 2 fiatal felmászott egy tehervagon tetejére, és halálos áramütést szenvedtek. Megnövekedett zajhatás várható honvédségi gyakorló gépek repülése miatt csütörtökig este 6 óra és éjfél között. Egyebek mellett Kecskemét, Szolnok, Eger, Debrecen, Miskolc és Kaposvár térségében. 2 új úti célt jelentett be a Wizz Air, október 25-től Oszló, október 27-től Masrahallam is elérhetővé válik a magyar fővárosban. A norvég fővárosba eleinte 4, majd 5 alkalommal indulnak gépek, míg a Vöröstengerparti egyiptomi városba hetente 2 járat közlekedik. A Fapados légitársaság a téli időszakban bővíti kapacitását több irányba. Heti 1-1 plusz járat közlekedik majd Bilbaóba és Tenerifére, Reykjavikba és Tesszalonikibe, emellett Hurgadára, Sármesseikbe és Gízába is több lehetőség közül választhatnak majd az utasok. Már is érkezik az újabb hőhullám. Franciaországban a lakosság több mint harmadát érinti a legmagasabb szintű vörös riasztás, amit a meteorológiai szolgálat az újabb hőhullám miatt adott ki vasárnap. A magyar Hungaromet szerint az egész európai kontinensen izzasztó lesz a hét, és nagyrészt továbbra is szárazság uralkodik majd. Nyáron eddig főleg nyugat-délnyugat Európában voltak hőhullámok, de most Dél-Skandináviára is rátelepedhet a nagyon meleg levegő. Szerdán sokfelé zavarhatják gomoly felhők a napsütést, több helyen számíthatunk záporokra, zivatarokra. Helyenként élénk lesz a légmozgás, de a zivatarokat erős viharos széllökések kísérhetik. A legmagasabb hőmérséklet 26 és 34 fok között alakul, de a zivatarok nyomában gyorsan visszaeshet a hőmérséklet.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott. Meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Hajnali 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz. Marad a változékonyabb nyári idő. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően hírek.
2: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. A hatályba lépését követő napon Sólyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik, utódját az országgyűlés választja meg 30 napon belül. A kétharmados többséggel megszavazott módosítás szerint egyebek között legfeljebb 12 évig lehet valaki országgyűlési képviselő. Az alkotmánybíróknál visszaáll a 70 éves nyugdíjkorhatár, létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal. A szavazáson a Fidesz és a KDNP frakció nem vett részt. A Magyar Államkincstárnál kell regisztrálni az egyedülálló szülőknek az iskolakezdési támogatáshoz, hívta fel a figyelmet a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos kiemelte, a 100 000 forint minden egy szülős családnak jár, de ehhez változás bejelentési kérelmet kell benyújtani az ügyfélkapun, személyesen bármelyik kormányablakban vagy az Államkincstár ügyfélszolgálatán. A bérezés átláthatóbbá tételével és a munkavállalói érdekképviseletek erősebb bevonásával kívánja elősegíteni a nemek közti bérkülönbségek csökkentését az Európai Unió bértranszparencia irányelve. Az új szabályok szélesebb tájékoztatási és ellenőrzési jogokat adhatnak az üzemi tanácsoknak és a szakszervezeteknek, miközben megkönnyítik a bérdiszkrimináció feltárását. Izraelben október 27-ére írták ki a parlamenti választásokat. 1988 óta először rendezik meg az eredetileg kitűzött időpontban a választásokat az országban. A Knesset július 17-én oszlatja fel magát, a voksolást pedig a törvényben meghatározott lehető legkésőbbi időpontban tartják. 10 nap múlva kezdődik és 10 napon át várja a látogatókat a 35. művészetek völgye a Balaton felvidéken. Kapolcs, Talián Dörögd és Vigánt Petent hagyományosan benépesül zenei, irodalmi, táncos, filmes előadásokkal és kiállításokkal, zöld programokkal. Ezúttal egy kapolcsi közteret is megújítottak, ahol vadvirágos virágágyások és egy új köztéri szobor is helyet kap. Szilágyi Csilla Mikrokozmosz 3 című alkotását a megnyitón adják majd át. Új összművészeti programsorozatot indít a Petőfi Irodalmi Múzeum csütörtöktől. A Határátlépések Irodalom Zene Kert című rendezvénysorozat a múzeum Sorstalanság alakzatok című kiállításához kapcsolódik. A nyitóesten Seres Tamás rendezésében 3 irodalmi részlet hangzik el, Máté Gábor, Kovács Adél és Kamarás Iván színművészek előadásában, improvizációk és újonnan megzenésített alkotások mellett. A program augusztusban és szeptemberben is folytatódik. Szerdán a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható, szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északi szelet néhol élénklökések kísérik, zivatarok környezetében megerősödhet a szél. A hajnali 12-22 fokról délutára 27-34 fok közé melegszik a levegő.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak 2026. július 12-én, vasárnap. Ordasi Brigi vagyok, és ez a térségi napló, a Rádió Dobos hétvégi magazin műsora. Mai adásunkban gratulálunk Markó Valentyik Anna bábművésznek, aki a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehette át a napokban. Aztán irány Újhartyán, ahol a Diófa kör különleges kezdeményezéséről beszélgetünk két alapító taggal, Éger Gyöngyivel és Sorman Edittel. Adásunk záró akkordja, ezúttal is egy könyv és Illi Noémi. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: Markó Valentyik Anna a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehette át a napokban. Az eye-catching, az ember tragédiája és a szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége előadásokban nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításáért. Hogy hogyan fogadta Anna a díjat és hogy milyen darabokban láthatjuk mostanság, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Markó Valentyik Anna. Szia Anna, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia Brigi, köszöntöm a hallgatókat.
0: Beszélgetésünk apropója, hogy egyrészt nagyon-nagyon régen beszéltünk, másrészt, hogy a Magyar Bábművészek Szövetsége díját vehetted át, nem is olyan régen. A díjhoz nagyon-nagyon gratulálok magam és az egész stáb nevében.
3: Hát nagyon szépen köszönöm.
0: Mesélj nekünk egy picit erről a díjról, illetve úgy általánosságban érdekes ilyenkor megvizsgálni, hogy kinek mit jelent egy díj, hiszen a számodra sem az első díjról beszélgetünk.
3: Nem, valóban nem, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon kegyes dolog. Szokták mondani, hogy nem számítanak a díjak, vagy hát nem ez a fontos, és valóban a mindennapi munkában, meg a munkánk szeretetében nem kell, hogy ez befolyásoló tényező legyen, de azt hiszem a szocializáció, ahogy fölnőttünk, az iskolarendszer, meg minden azért mégiscsak valami fajta visszajelzés időről időre emiatt kíván az ember szervezete, elméje, lelke, és nyilván jól esik, és nagyon-nagyon megtisztelő. Egyfelől jól esik, másfelől a megtisztelő szó tényleg a legfontosabb, hogy amikor az embernek a szakmában működő társai, a kollégái ismerik el a munkáját, az tényleg megtisztelő. Úgyhogy ez a díj számomra nagyon-nagyon sokat jelent, ez egy igazodási pont nekem a szakmán belül, és nagyon büszke vagyok rá, hogy megkaphattam. A Magyar Bábművészek Szövetsége mindig a két évente megrendezendő magyarországi bábszínházak találkozóján adja át ezt a díjat, és mindig az adott fesztiválon választanak valakit, aki valamivel kiemelkedő teljesítményével, tehát ezt nem mindig színész kapja, ezt van, hogy látványtervező, bábtervező, zeneszerző, rendező, dramaturg kapja ezt a díjat. Idén nekem ítélték, és tényleg nagyon-nagyon boldog és büszke vagyok erre.
0: A méltatásban és az indoklásban az áll, hogy az eye-catching, az ember tragédiája és a szegény halász meg a túl sokra vágyó felesége című előadásokban nyújtott kiemelkedő színvonalú alakításért járt a díj, amelyek új címek a palettádon, és nagyon-nagyon meglepődtem, pár hónappal ezelőtt írtad ki, hogy az anyajegytől búcsúzol, szinte mintha most mutattad volna be azt a darabot, és hihetetlen, hogy már 10 éve annak, hogy ez fut, és most azt a darabot eltemetted, és most itt vannak az újabbnál újabb előadások. Mesélj nekünk egy picit a mostani munkáidról.
3: Igen, most egy újabb éráját élem, azt hiszem az életemnek, de lenne ez egyébként is normális egy embernél, mármint, hogy időről időre megújul. Én 5 évvel ezelőtt szültem, 5 évvel ezelőtt a Covid végig szántotta a világon, szóval azért ezt így majd, hogy nem borítékolni lehetett, hogy ilyen tájt megtörténik, és valóban 10 éve, tehát akkor a 3. éves korom közepétől vagyok színpadon, akár egyedül is, akár kollégával, tehát hogy a 10-es jubileum is szerintem egy kicsit így magában hordozta ezt. A mostani munkáimban már egyre inkább letisztultabban gondolkodok arról, még mindig keresgetem a formákat, szeretem magam kipróbálni újabb és újabb formákban, és olyan formákban, amik nem feltétlenül hétköznapiak, holott olykor meg kifejezetten érdekes egy nagyon-nagyon hétköznapi formában megmérettetnie magát az embernek. Szóval egy általánosan vett, nem is tudom, hagyományok tisztelete, tehát bábos hagyományok tisztelete, ugyanakkor a kísérletezés ugyanannyira vonz. Ebben sodródom, de most már nagyon-nagyon érzem, hogy nem a sodródás a jó szó, hanem van alattam egy csónak, van a kezemben nevező, és igazából én irányítom, hogy merre, mikor merre megyek. Társulati tag vagyok Veszprémben a Kabóca Bábszínházban, ami azért azt jelenti, hogy van, amikor a színház határozza meg, hogy milyen produkcióban kivel veszek részt, de még mindig a KL Színházzal az önálló projektjeim is tető alá kerülhetnek. Így például az eye-catching, amit először említettél, ami egy teljesen nonverbális produkció, és gyakorlatilag 3 darab szemgolyó van benne bábként, nagy szemgolyók, labdák, akkor így mondom, hogy könnyebb elképzelni a hallgatóknak, és mindig hozzáadok egy-egy testrészemet, így aztán ilyen halszerű lények, kígyószerű lények, madárszerű lények, vagy semmire sem nem hasonlító, de mégis szemmel rendelkező furcsa lények jönnek létre, és ez a folyamatos metamorfózist a néző szabadon befogadhatja, tehát nincsen történet, csak szól a zene, és életre kelnek ezek a lények, ezek a formák, és a néző azt lát bele ebbe az utazásba, amit szeretne, ami éppen neki jól esik. Úgyhogy csapódom erre is, arra is, de az mindenféleképpen áldásos, hogy csináltam, amit szeretek.
0: Honnan inspirálódsz? Hihetetlen tág az a spektrum, amit megmutatsz magadból egy-egy ilyen előadás során, és mindig más és más az a millió, ami megjelenik a néző előtt.
3: Azt hiszem, hogy ez lehet, hogy ilyen furcsán, vagy nem hangzik elegánsan elsőre, de én magamat inspirálom. Tehát, hogy én magamnál szeretnék jobb lenni, és több lenni, és semmiféleképpen nem szeretnék megelégedni magammal az adott napi, az adott évi tudásommal. Tehát az élethosszig tanulásban én mélységesen hiszek, otthonról is hozom ezt a fajta attitűdöt, anyukámtól is, apukámtól is, és a munka szeretetét, meg azt, hogy egyetlen a munka vitálissá tesz, ezt már a nagyszülőktől is. Nyilván mindemellett nekem meg kellett tanulnom pihenni is, ez komoly probléma számomra, a valódi pihenés, de ez pedig a kisfiam, ami furcsa, tehát mellette nem tudok pihenni, de mellette tanultam meg igazán, hogy szükségem van töltekezésre, és az nem lehet egy újabb munka, a töltekezés. Úgyhogy én tényleg magamból próbálok, magamat próbálom önvizsgálattal is, öntérképezéssel magamat föntebb tolni azon a létrán, ami ugye fölöttem az ég, alattam a föld, bennem a létra. Én ezt nagyon fiatal korom óta ezt az idézetet tényleg a szívem mélyén hordozom.
0: Említetted, hogy Veszprémben társulati tag vagy, hogy érzed magad Veszprémben, milyen a társulat, mit hoz a jövő szegmensben az életedben?
3: Én nagyon várom a következő évadot, az évadot Mohácsi Jánossal fogjuk kezdeni, és egy október 23-án a Hangvillában bemutatásra kerülő 56-os darabbal kezdünk, amit a Mohácsi testvérek írnak. Azt hiszem, hogy ez tényleg színházilag, nem csak Bábszínház szempontjából, hanem a teljes színházi szakmának ez egy nagyon érdekes eseménye lesz. Nagyon-nagyon várom ezt, és az évadban rendezni is fogok, meg hát nyilván előadásaimat játszani, és az anyajegyet, amit ebben a formában eltemettem, ahogy eddig játszottam, de nagyon szeretném egy másik formában ezt a témát, már 10 év tapasztalattal és 5 év anyasággal kicsit más formában, de folytatni. Úgyhogy az évad így alakul, Veszprémben pedig hát nagyon-nagyon jó dolog ott élni, egy nagyon élhető város, gyönyörű, azt kell, hogy mondjam, egészen elképesztő az az adottsága, hogy a belváros forgatagától percekre olyan természeti tájak vannak, ami elképesztő, és hát ugye az a földtörténeti történelem, ami van nekik, az egészen más távlatokat nyit meg, és hát a Balaton közössége, mondom sem kell, hogy az egy egészen más fajta életmód, azt gondolom, hogy az ember megteheti, hogy 20 percre van a Balatontól télen, tavasszal, nyáron, ősszel, tehát ennyi arcát látni ennek a gyönyörű tájnak, egészen meditatív, mind a mellett, hogy a turizmus meg ugye egészen más hangulatokat is behoz ebbe. Nagyon-nagyon szép ez a vidék, és én azt érzem egyébként, hogy a veszprémi emberek nagyon kedvesek és kíváncsiak is, megfelelő egészséges tartás van bennük, és azt hiszem, hogy most már 2 évadon túl vagyunk, most már értik, hogy mi az a fajta színház, amit mi a Kabuca Báb Színházban kínálunk nekik, ami egy aktív befogadói pozíciót vár el tőlük, tehát az előadás nem csak azért van, hogy nézzük, aztán tapsoljunk a végén, hanem igen, abban mind érzelmileg, mind pedig értelmileg be kell, hogy vonódjon a néző, és muszáj, hogy valami fajta munkát végezzen a lelkében, meg az elméjében is ott, abban a pillanatban, és miután hazamegy.
0: Hogy látod egyébként a bábnak, mint műfajnak az életét, a létezését manapság? Sokfajta konferencián voltam, és hihetetlen dolgok zajlanak bábszínházi berkekben.
3: Igen, azt hiszem, azt bátran ki lehet mondani, hogy ami alapvetően a bábszínházakban történik, az mindenféleképpen nagyon más, mint ami a kőszínházakban történik. Magyarországon, most csak szűke Magyarországról beszélek, és ez nagyon örvendetes. És az is nagyon örvendetes, hogy a báb szakma, ki milyen tempóban ez társulattól, a hagyományozott évtizedekről, amit az adott társulat, az adott város megél a bábszínházával kapcsolatban, de mindig haladni akar tovább. És ez nagyon-nagyon fontos, és hát úgy is mondjam, ilyen éltető, meg tovább görgető ereje. Az is fontos, hogy a báb szakma, a bábszínház emberek nyitottak, kíváncsiak és keresőek, tehát azért ez jellemző rájuk, és én nagyon-nagyon élvezem, hogy például a Kecskeméten két évente tényleg a tradicionális, hagyományos játékokat szerető emberek ugyanúgy beülnek egy teljesen kortárs, innovatív előadásra, és végignézik, és elmondják, hogy mit szerettek benne. Tehát én jobban szeretem a paravános Vitéz Lászlót, vagy inkább a népi kultúrából és gyökerekből táplálkozó előadásokat preferálom, és minden fa legyen, és népzene szóljon, és nem tudom. Az nem zárja ki azt, hogy megnéznek egy olyan előadást, ami alatt elektronikus zene szól, és szemek vándorolnak egy nőnek a testén, és akkor ebből létrejönnek lények. Tehát, hogy ez a báb szakmában, és ez szerintem csodálatos, elképzelhetetlen, hogy elválaszol minket így. Szerintem a közönség biztos, hogy érzi ezt, hogy amilyen nyitottak vagyunk mi egymáshoz, meg a szakmánkhoz, abba így megérkezhetnek, és hát láthatnak a színpadon olyan dolgokat, amit minket nem határol el vélt és valós különbségtétel, hanem mi próbálunk a történetből, vagy az adott formából dolgozni. Azt hiszem, hogy lehet, hogy ez is értékelhető, vagy hát én nagyon remélem. De tény és való, hogyha akár Dabasról megindulnak az emberek Kecskemét irányába, vagy megindulnak Budapestre, vagy akár Veszprém felé, akkor garantáltan olyan előadásokat láthatnak, báb előadásokat, amik élmény, valódi színházi élmény lesz. Úgy értem, hogy nem csak időtöltés és szórakoztató, hanem elgondolkodtató, évekre elkísérő pillanatokat láthatnak színpadon a csodálatos bábművészeknek és a csodálatos báboknak köszönhetően, akik a színpadon vannak.
0: Ugye most a hazai színházakról beszéltünk leginkább, de hát nemzetközi terepre is tudunk vándorolni, hiszen ha jól tudom, akkor jelenleg is Franciaországban vagy. Szóval, hogyha kitekintünk kis hazánk határaink úrra, akkor mit tudsz elmondani ugyanebben a témakörben? Mi a helyzet külföldön?
3: Engem nagyon meglepő módon itt is ugyanez a kíváncsiság és szeretetteljes érdeklődés és kísérletezés, miközben a hagyományokat mindenhol nagyon tisztelik, tehát ugyanezt tapasztalom mindenhol. Én azt hittem, hogy itt jobban, hogy is mondjam, professzionális dolgokat részesítik előnybe inkább, és az amatőrebb megközelítéseket nem nagyon emelik be, akár mondjuk egy fesztiválprogramban, és ez nincsen így. Tehát igenis terepe van egy nagyon erős fesztiválon is olyan előadásoknak, amik nem biztos, hogy nagyon-nagyon erősek, de van benne valami, ami miatt oda kerül, bemutatásra kerül. És nagyon-nagyon nagy örömmel tapasztalom, hogy itt is fontos az embereknek, hogy kik az alkotók, hogy ismerjük meg egymást. Tehát nem arról van itt szó, hogy elmegyünk fesztiválokra. Most idén mi nagyon sokat jártunk a Kabócával, rengeteg fesztiválon voltunk, még Kanadában is voltunk márciusban, tehát hogy tényleg egy másik kontinensen, és egyszerűen nekem nagyon-nagyon jó élmény volt az, hogy nem csak arról szól, hogy megnézzük az előadást, aztán elmondjuk, hogy szerintünk miért volt jó, vagy miért volt rossz, aztán mindenki a saját kis barátjával beszélget a kávé mellett, majd beülünk egy újabb előadást megnézni, hanem nagyon-nagyon komoly emberi és szakmai beszélgetések zajlottak, mert kíváncsiak egymásra az emberek. Ez írtó fontos, bármennyire is ilyen emberi dolognak tűnik, és nem annyira szakmainak. És hát igen, hát van hova fejlődni mindig, a franciák iszonyatosan élen járnak, itt Franciaországban, Charleville-ben van a világ legnívósabb báb egyeteme és a világ legnívósabb báb fesztiválja Charleville-ben, és azt azért látjuk, hogy abból az alomból érkező diákok, rendezők hát milyen fokú animációt prezentálnak a színpadon, tehát abban hiban nincs, azt az ember nem fejti meg, hogy hogyan hozták létre azt a pillanatot. Varázslatos, abszolút. Úgyhogy nagyon jó, inspiráló ezeket látni, találkozni ezekkel az alkotókkal, ember. Nagyon áldásos dolog ez is.
0: Franciaország után most térjünk haza a kis hazánkba. Ugye említetted, hogy újra előveszed az anyajegyet. Hogyan változtatott meg az anyasság, akár a munkádban, akár a magánéletedben? Mi az, amit felfedeztél magadon így az elmúlt években?
3: Az igazság, hogy gyerekének adja az ember a szeretetét. Azt gondolom, hogy az alapvetés. Úgyhogy akkor induljunk innen, hogy ez az alapvetés, hogy csodálatos dolog az embernek megosztani, és hát ez, hogy ha nincs ott azért, ha ott van azért, de félted, óvod, szereted. De ami engem teljesen meglepett, és nem számítottam erre, az a korlátaimnak a megtapasztalása. Tehát, hogy én eléggé föl tudom magamban tenni a limitet, és be kellett látnom, hogy például nekem jelenleg egy gyerekkel kerek az élet, én egy gyerek mellett tudom azt a fokú türelmet, figyelmet, szeretetet biztosítani a gyerekemnek, a férjemnek, a családomnak és saját magamnak, ami mellett még egészséges tudok maradni. Ez azért volt meglepő, mert én azt gondoltam, hogy engem az anyaság majd úgy felolt, hogy itt majd sorban jönnek a testvérek, és nem esett jól ezt éreznem, nem esett jól ezt detektálnom, de nagyon jól esett, hogy kimondhattam, hogy olyan támogató családban élek, hogy ezt elmondhattam, ezt az érzésemet, és ezért nem senki nem volt mérges. Az anyaság önvizsgálatra és türelemre, és valódi figyelemadásra tanít engem minden egyes percében. Szóval írtó érdekes nézni az embernek a gyerekét, és látni, hogy ismerem ezt az érzést, amikor én voltam ennyi idős, és ez tényleg nagyon fáj. Nagyon fáj, hogy nem kaphatom meg már délután 6-kor azt a fagylaltot. Ez nagyon fáj. És hogy nem elbagatilizálni azt, hanem emlékezni ezekre, miközben már máshol jár az ember, és ugye más szerepbe kerül. Írtó izgalmas, nagyon-nagyon monitorozom a saját magamat, miközben próbálom tiszteletben tartani a kisfiam auráját és életterét, és valahogy mégiscsak terelgetni abba az irányba, hogy nyilván minél könnyebben tudjon létezni, és a társadalom egy értékes tagja tudjon.
0: Ugye ő művész családban cseperedik fel, hogyan viszonyul a bábokhoz, a színházhoz, mi az, amit most látsz rajta?
3: Hát ő maga kijelentette, hogy vagy színész lesz, vagy pedig mezőgazdász, úgyhogy Valentyik család gyökereit már szárba szökkentek, de nagyon szeret egyébként a színházban lenni, nagyon szereti a bábokat, és egyébként sokszor kerül emiatt félreértésbe, amit sokszor letisztelsz, hogyha elmagyarázzuk, hogy milyen családból jön, vagy hát, hogy nálunk mi a játék, és mi mindent lehet és tud megtenni azért. A szókincse az zavarba ejtő, azért tapasztaljuk, hogy nekünk nem annyira furcsa, de hogyha idegenekkel találkozunk, akkor ez folyamatos téma, és hát nyilván ez amennyire áldás, és amennyire jól hangzik, ezért próbára teszi őt egy átlagos környezetbe. De ennyit szeretnék róla mondani, mert ez végül is az ő dolga. Minden esetre azt is érdekes egyébként megtapasztalni, hogy valóban ami az előny tud lenni, az bizonyos helyzetekben hátrány is tud lenni. Nem tölti minden idejét a színházban, nem alszik a társalgóban és az öltözőnben, tehát erre nagyon figyelünk, hogy előadásokra jön, próbákra nem visszük be, és néha segít az elpakolásokban, előadások után, hogyha éppen ott van és van hozzá kedve, akkor nagyon tudja, hogy kell, mivel mit hova pakolunk óvatosan. Szóval tiszteli és szereti a bábokat, és nagyon érdeklődik a színház más műfajai iránt, vagy más területe iránt is, tehát hogy nem csak a színészet, hanem nagyon érdekli a zene, a történet szövés, a karakterek, hogy bontódnak ki, úgyhogy ezek azért más területeket is megpendítenek.
0: Úgy egyben van minden, tehát azt érzem, hogy úgy jól vagy, jó helyen vagy, jól érzed magad, öröm és boldogság most minden.
3: Igen, én is ezt érzem, és örülök, hogyha ez hallható, miközben semmi sem rózsaszín és mézédes és habos-babos, de azt hiszem, amikor az Alent készítettem 2019-ben, nagyon sokan megkérdeztek tőlem, hogy ez hogy van, hogy egy 20 éves embert érdekel az, hogy majd milyen lesz öregként, meg hogy az öregedés elfogadása, meg a halál, meg a gyász folyamatok, ugye Porcelán életművén állt, aki esetleg nem látta még az előadást, Porcelán életművén állt, erről szól az előadás, és én nagyon-nagyon élvezem azt, hogy kerek lehetek a sötét foltokkal is, vagy a nem mindig könnyen emészthető, és nem mindig jó leső pillanatokkal is. Szóval tényleg próbálok mindent elfogadni, és közben az olyan dolgokat, ami viszont valóban nem elfogadható, meghúzni a határokat. Szerintem egyébként én egyre inkább azt érzem, hogyha mi önnön magunkkal, ez van is ez a, ugye mindenki a saját háza táján, hát nem csak a házunk táján, hanem akkor nézzük ezt a testet, amiben beleszülettünk, megérkeztünk, hogyha ezzel többet foglalkoznánk mindenki a saját énjével, az nagyon-nagyon áldásos lenne a világnak, és én ezt próbálom elsősorban magammal tenni mindennak.
0: Anna, mi nagyon büszkék vagyunk rád, és nagyon-nagyon gratulálunk a Magyar Bábművészek Szövetségének díjához. Sok sikert kívánunk neked, és azt, hogy minél hamarabb láthassunk, akár itt a környéken, akár irány Veszprém, ezt mondom minden dobosi hallgatónak, illetve a környékbelieknek is. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szép nyarat kívánunk neked.
3: Én is nagyon köszönöm a beszélgetést, és nagyon szép, pihentető, inspiráló nyarat kívánok mindenkinek.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Margó Valentyik Anna volt, köszönjük szépen!

0: Az újhartyáni diófakör különleges kezdeményezést indított útjára a városban. Faérték táblákat helyeztek ki a település több pontján. Hogy hol és miért? Arról Eger Gyöngyivel és Sormann Edittel beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégem pedig Eger Gyöngyi és Sormann Edit, a diófakör alapító tagjai. Szervusztok, köszöntelek benneteket a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat.
3: Köszönjük szépen, szívesen.
0: Induljunk a diófakörtől, hogy mit fett tulajdonképpen ez a kifejezés, honnan jött az ötlet, mi mindent csináltatok az elmúlt időszakban.
3: A diófakör tulajdonképpen egy kis civil szerveződés, teljesen spontánul, szabadon. Az ötlet valójában szerintem az enyém volt alapötletként, hogy igény támadt olyan kis közösségi együttlétekre, célok kivitelezésére, amit kis közösségek tudnak elérni. Az első ötletem az volt, hogy minél színesebb kis közösséget összehozni. Először csak beszélgettünk a svábságról, identitásainkról, mit lehet közösen csinálni egy kisvárosban, amit esetleg nem találunk meg, de mi tudnánk ennek a helyét pótolni, hogyan tudnánk a környezetünkre vigyázni, mi a célunk, hogy milyen legyen a környezetünk. És a diófakör tulajdonképpen a műhelynél lévő diófa okán lett elnevezve, és adódott is rögtön az első feladat. Abban az időben, ez 2024 körül alakult, újfajta zöldítés volt a városban, és a diófa majdnem áldozatul esett, ami egy gyönyörű nagy fa, és akkor hál' Isten az önkormányzat támogatásával a diófát meg tudtuk tartani. Ugyanakkor azt éreztük, hogy ennek az értékét meg kell mutatnunk, hogy miért is ragaszkodtunk hozzá, hogy miért fontos ez, mi ennek a lényege, és akkor szerveztük az első nagyobb kis projektünket, ami egy találkozó volt a faérték kapcsán. Gyöngyi majd elmondja, hogy kiket hívtunk segíteni.
0: Gyöngyi, akkor hallgatunk téged.
4: Igen, az első nagy projektünk a faérték volt. Szerettük volna megmutatni a lakosságnak, hogy sokkal több értéke van egy fának, azon túl, hogy oxigént ad, és hogy árnyékot, mert hogy a por megkötésben, a pároloktatásban, és hát a mai hőkupolában látjuk, hogy egy igazából kültéri klímaberendezésnek is mondhatjuk. Erre szerettük volna felhívni a figyelmet, úgyhogy Szaller Vilmos favizsgáló, faápoló szakembert hívtuk meg. Egy igen nagyszabású előadásra sikeredett, és nagyon népszerű volt ez az előadás. És ennek kapcsán gondoltuk ki, hogy azokat fák, amelyek elsősorban a diófa, és nézzünk körül a településen, hogy milyen egyéb értékes fáink vannak, és hogy ezeket táblával jelöljük meg. Ezek a faérték táblák a faápolók egyes van egy applikációja, és ott ki lehet számítani a fának az anyagi vagyoni értékét. Nem is ez a lényeg benne igazából, hanem milyen egyéb, ők úgy nevezik, hogy ökológiai szolgáltatást nyújt, amit mi a mostani legutóbbi előadásunkon hallottuk, hogy ez nem is szolgáltatás a fa részéről, hanem adomány, mert hogy ezt a fa nekünk nem nyújtja, hanem ha kérjük, hanem akkor is adja, és ezzel kapcsolatban találtuk ki, hogy mi is elkészítjük közösen a diófakör tagjai ezeket a táblákat, úgyhogy mindenki választott magának egy helyi fát, és hozzá készített Editke segítségével a kerámia műhelyben egy-egy gyönyörű szép táblát, amik most kihelyezésre kerültek a városnapon, az újhartyáni városnapon.
3: Tehát minden egyes tábla más kéz alkotása, mint egy workshop tulajdonképpen, így csináltuk őket, úgyhogy mindegyik egy kis személyes jegyet is visel magán.
0: A táblák tehát kikerültek, hogyan választottátok ki a fákat, hol lehet őket megtalálni, mert hát, ha ez alapján elindul egyfajta keresőkutató, sétáló program Újhartyánban.
4: Segítséget is kértünk a fák kiválasztásához. Dormány Zoltán és Zsolnai Rihát segített nekünk, ők faápoló szakemberek és helyi újhartyáni lakosok. Ők segítettek nekünk a kiválasztásban, és hát nevezetes helyeken, például a templom előtt a juhar facsoport, talán a második, a kerámia műhely után, ahol természetesen a diófa található.
3: Igen, aztán a Mária Kápolnánál egy nagyon régi szürke nyár facsoport, amit szintén állagát tekintve, illetve korát tekintve is értékesnek találtunk. A városközpont előtt egy fenyőfa, a gesztenyék, amik hosszú-hosszú ideje sokak emlékeznek még rá, és talán a legidősebb az a Monori út végén, ahogy az autópályánál átmegyünk, egy kocsányos tölgy, ami egy gyönyörű monumentális darab.
0: Most ezek a táblák tehát kihelyezésre kerültek, terveztek még hasonló akciót, vannak még olyan fák, amelyeket szívesen ellátnátok táblával, mik a későbbi tervek ezt illetően?
3: Igen, mostani önkormányzat támogatja ezt a lehetőséget, már kapott a város felhívást, hogy amennyiben van olyan fájuk, amiket szívesen megvédenének. Ugyanis lehet, még nem teljesen végleges, de hogy helyi értékké váltak ezek a fák Újhattyán helyi értékeivé, tehát ez egy bővíthető kollekció. Nekem vannak ilyen elképzeléseim, hogy a különböző kerteknél, mint ahogy van madárbarát kert, esetleg jelöljük, hogyha nagy fa van, ha nem is táblát kap, de hogy diófa kertben, vagy nagyhársa kertben, és ezeket kis kerámia táblával esetleg lehet jelölni. Folytatása pedig valóban következik, de tulajdonképpen inkább tematikus folytatása, amit majd szeretnénk egy újabb előadás sorozattal megtámogatni, szakembereket hívva, akik a környezettudatosságot, az ökológiai rendszer fennállásának vagy életben maradásának feltételeire tanítanak minket, megmutatják, a vízgazdálkodásról beszélnek, úgyhogy ez a szeptembertől folytatható sorozat lenne.
0: Többször említettétek már az előadásokat, illetve az előadókat. Mesélj nektek nekünk ezekről az előadásokról egy picit, az elmúlt időszakban azért több is volt Újhattyánban.
3: Igen, most egy picit aktívabbra fogtuk, kicsit ugyan késve a nyárba, úgyhogy hát annó a Schwabság kapcsán kezdtünk beszélgetni. A Schwabságról pozitív, negatív oldalról, az is egy nagyon jó kis kerekasztal beszélgetés volt. A kerekasztal nekem valahogy fontos volt, hogy körbeülve néhányan, akik igazán értenek hozzá, esetleg rendszert adnak, tervet adnak, gerincet adnak egy beszélgetésnek, és ezáltal mindenki, aki hallgatja, egy picit nyitja a szívét, nyitja az elméjét, nyitja a szemét, és akkor a következő előadás az januárban volt, az idén januárban az amatőrművészetről, ami szintén szerintem nagyon testhez álló és adekvált Újhattyánon is, nagyon sok alkotó van, úgyhogy a következő ez volt, és akkor a mostani sorozatunk pedig, hát az gyönyörű, építészekkel beszélgettünk, az építészek intuíciójáról, mozgatórugóiról, a tapasztalatukról, és nagyon nagy öröm volt, hogy dr. Balázs Mihály eljött, Kossuth Díjas építészünk, aki a helyi tanyavilágból való és Újhattyánhoz is kötődik. Ligetvár István, aki egy kifejezetten konstruktív előadást tartott, és most a harmadik előadás már a környezettudatosságról, szintén egy építésztől.
4: Igen, a harmadik előadónk települési fák hasznáról beszélt nekünk. Lajdman Csaba, az Éghajlatvédelmi Szövetségnek a elnöke. Igazából az ő kezdeményezésük, van egy ilyen, hogy mozdulja klímáért. Én gimnáziumban, az Ócsai Bolyai János gimnáziumban dolgozom, és ott diákokkal mi folyamatosan ebben a projektben részt veszünk évről évre, és ez a faérték táblákat a diákokkal készítettem, és ezután jött az ötlet, hogy a diófa körben, hát mi felnőttek is csinálhatunk ilyen táblákat, és hát klasszisokkal minőségibb kivitelű lett igazából ez a tábla, és nagyon örülök, hogy kikerültek.
0: Edith, említetted, hogy folytatódni fognak az előadások, folytatódni fog a diófa kör tevékenysége. Mire számíthat a közönség, hogy keressen benneteket, hogyan lehet csatlakozni ehhez a kis gondolkodó körhöz, mert tulajdonképpen azok szoktak kialakulni egy-egy ilyen találkozás alkalmával.
3: Hát a csatlakozás nagyon közvetlen lehet, tehát akár személyes, akár levélben, de most már van a Diófakörnek is Facebook oldala is, tehát jelöljük és osztjuk, amik történnek. Még pontosan nem tudom, a szeptembert szükségünk van ott segítségre, tehát majd az Oli is, Ricsi is remélem közben jár, és akkor hívjuk az előadókat, feltesszük, más jellegű kis projekteket is szervezünk, de ezek még nincsenek pontosan kialakulva, úgyhogy erről még nem tudok olyan konkrétan bármi is mondani.
4: Szívesen visszajövünk az őszi terveinkkel szeptemberben.
0: Legyen így, én várlak benneteket vissza ide a stúdióba. Mit tapasztaltok, mit szólt a közösség, hogy megmozdultatok, és egy ilyen aspektusából világítottatok rá kisvárosotokra?
3: Én azt látom, hogy aki nyitott erre, és igénye is van ilyesmire, az messze menőleg örül, támogat, és örömmel élte meg ezeket az eseményeket. Hát nem mondom, hogy szerintem kellene, de az is szerénytelen. Azt mondhatom, hogy mindenki nagyon jól érezte magát ezeken a beszélgetéseken, együttléteken. A faértéktáblákról még nem kaptunk, ez azért nagyon friss, egy hetes történet. Nem kaptunk különösebb visszajelzést. Mi magunk nagyon örülünk neki, úgyhogy hát ez még a jövő kérdése.
0: Gyöngyi, hogy látod az elmúlt időszakot?
4: Én is nagyon pozitívan éltem meg, de hogy a táblákkal kapcsolatos visszajelzések, hát majd az idő megmutatja, hogy jönnek-e újabb táblákra igények.
0: Na hát várjuk akkor az újabb igényeket, várjuk az újabb programokat. Köszönjük szépen, hogy ellátogattatok hozzánk.
4: Köszönjük.
0: Vendégünk itt az Otthon hangján, Éger Gyöngyi és Surman Edith.

0: Kincstárba járni jó, ezt dobosan sokan tudják, és szerencsére élnek is a lehetőséggel. Hogy ezúttal milyen könyvért érdemes betérni, azt Illi Noémi mondja el nekünk.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldizsárvárosi Könyvtár szakmai igazgatója. Szia Noémi, köszöntelek az éterben.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Egy állati jó könyvet, Robert Isaacsnak a könyvét, aki karmesterét zenészként ismert, és ez az első regénye, amit ma hoztam. Egy kiemelkedő mű, ami tele humorral és érzelemmel bír, a címe pedig az, hogy állatnak lenni nehéz, és hát a történet a következő, amikor a félénk és a visszahúzódó Harry Parsons egy reményt keltő vakrandin sétálgat Mollyval a Central Parkban, a világ legaranyosabb kismadara elé röppen és elküldi őt melegebb éghajlatra. Harry, akit már így is eléggé megviselnek az embertársai kegyetlenségei, érti a madár szavait, de azt hiszi, hogy csak halucinál. Ám hamarosan mindenhonnan hangokat hall, kutyák gúnyolják a gazdáikat, verebek élcelődnek egymáson, sőt még az otthonában is fültanúja lesz két sziámi harcos hal fennkölt viszálykodásának. Ráadásul egy este óhatatlanul is kihallgatja, ahogy három patkány és egy holttestről beszélget a New York-i metróban, és elszólja magát Molly előtt. A lány alig várja, hogy nyomozhasson, Harry pedig kétségbe esetten vágyik egy második randira, ezért belemegy a játékba. Amikor azonban a metró alagútban sötét jelenet tanúi lesznek, kezdetét veszi Harry legőrültebb hete, tele ijesztő, de egyszerre romantikus és felemelő kalandok sokaságával, úgyhogy állatnak lenni nehéz, Robert Isaacs könyve.
0: Ezért a könyvért is érdemes betérni a Halászboldizsárvárosi Könyvtárba, és hát Noém említetted, hogy rengetegen vannak most is a könyvtárban, és folyamatosan jönnek az újabbnál újabb kötetekért, pedig a zárás azért még messze van.
3: Igen, múlt héten volt egy kis lelankadás, mert ugye a nagy forróságban nem nagyon jöttek az olvasók, úgyhogy meg is ijedtünk, hogy mi történt, de azóta, hogy enyhült az idő, egyre többen látogatnak el hozzánk, úgyhogy egy perc nyugtunk sincs, de hát az így jó, hogy működik a könyvtár, és sokan jönnek, rengeteg a beiratkozó, és hozzák a kis listájukat, vagy kötelező olvasmányért jönnek, úgyhogy elégedettek vagyunk most már a forgalommal, ugye július végéig mindenképpen tudnak jönni, illetve augusztus első hetében, augusztus 8-ától 23-áig leszünk zárva, addig érdemes begyűjteni a könyveket mindenképpen.
0: Milyen könyveket visznek ki leginkább, hogyha be tudsz lőni valami irányt?
3: Mindenkinél ugye változó, most külön

0: kiemelt helyen vannak a nyári olvasmányok, és nagyon sokan vágynak arra, hogy valami könnyedebb könyvet vigyenek ki, és hál' Istennek a fiatalok is olvasnak, úgyhogy vannak kamaszok, kisebbek, sőt, még akik totyogók, olyanok is jönnek, úgyhogy keresnek mindenféle jó kis izgalmas köteteket anyára, ugye a szülők is olvasnak a gyerekeknek, illetve hát a gyerekek is nézegetik például a Mimi csodákat, de rengeteg érdekesség van.
1: Mi a tapasztalat egyébként? Nyáron olvasunk többet, vagy a téli bekutkózós hónapokban? Van erre valamiféle teóriád?
0: Régebben azt gondoltuk, hogy nyáron kevesebb az olvasó, de most már úgy látom, hogy akkor sem, hiszen a nyaralásra is sokan visznek könyvet, ugye a strandon olvasnak, vagy hogyha rossz az idő, vagy esetleg nagyon meleg van, úgyhogy ez már megváltozott, de télen nyilván, hogy több az idő, mert nincs kerti munka, ugye ilyenkor kint vannak sokan a szabadban, és nem jut annyi idő az olvasásra, de télen vissza szoktak térni, de azért nyáron sem panaszkodhatunk.
1: Akkor érdemes nyáron és télen is a Dobosi Halász Boldizsár városi könyvtárt felkeresni, és jó könyveket kikölcsönözni. Noémi, mi jövő héten is találkozunk, várunk vissza egy újabb kötettel, addig is jó pihenést kívánunk neked.
0: Köszönöm, és szép hétvégét mindenkinek.

0: Ennyi fért már a térségi naplóba, én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást! A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
1: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4
2: Rádió Dabas.
1: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van! Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin Bútoráruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Órástól a medencébe? Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29-361-776.
1: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van. Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Szélerőmű madárkonfliktus térképet készített a Madártani Egyesület. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sulyog Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. A jogszabály szerint a módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges, elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, fogalmazta. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utastájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után, derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből, amelynek eredményét kedden ismertették az MTI-vel. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon, a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilag gyakran letölthető szerződésminták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Szélerőmű madárkonfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, azzal a céllal, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelmi szempontokat a gazdasági érvekkel egyenragú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, tervezők és döntéshozók. Az MML levélben is megkereste kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, arra a bejelentésre reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, tájékoztatta az egyesület kedden az MTI-t. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt, időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. Délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Fantasztikus futás az U20-as magyar bajnokságon, számolt be a Dabasi Atlétikai Klub. Július 11-én és 12-én Szolnokon két versenyzőjük vett részt az U20-as magyar bajnokságon. Farkas Vince László az első napon a 100 méter síkutás előfutamán egy hatalmas egyéni csúcsot ért el, 11,14 másodperccel a második helyet szerezte meg a futamában, és ezzel az idővel bejutott a döntőbe. Itt sikerült megismételni ezt a fantasztikus időt, és a hetedik helyet szerezte meg. A második napon távolugrásban versenyzett, sajnos egy kisebb sérülés hátráltatta, de így is sikerült bejutni a döntőbe, ahol 626 cm-rel a hetedik helyet szerezte meg. Borsos Maja 100 méter síkutásban állt rajthoz, sajnos őt is egy sérülés hátráltatta a felkészülésében, de így is sikerült egy nagy egyéni csúcsot elérnie. 13,3 másodperccel a futamában az ötödik helyet szerezte meg. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak csak igazi zenékkel. Félévszázad legnagyobb slágerei.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: lüktető ütemek.
1: A királyi dobosok városában.
0: 93.4 Rádió Dobos.
2: Hey guys, I'm Amber Mark.
3: Yeah, this is J Balvin.
0: Jump, 93.4
1: Rádió Dobos.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Olcsóbb lett az augusztus 20-ai rendezvény. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban a VB miatt. Ma folytatódik a változóan felhős idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posvei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posvei Gábor. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ez nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor. A jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt, csak nem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Ma folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 7 óra után vagyunk 3 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, Ordasi Brigi vagyok, és ma velem ébredhettek itt a 93.4-en. Isten éltesse a Henrikeket és a Rolandokat, hiszen a mai napon őket ünnepeljük, és ha pedig már autóban ültök, akkor arra figyeljetek, hogy baleset történt az M3-os autópályán Gödöllő térségében, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásáros-Namény felé a csomóponton keresztül kerülhettek, a főváros felé a belső sáv nem használható, torlódásra kell számítani mind a kettő irányban. A reggeli erősödő forgalom miatt pedig a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Magló az M0-as autó csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain. Ha hasonlót tapasztaltok, hívjatok a 29-562-562-n. És ha gyalogosan indulnátok, akkor jelzem, hogy Davoson esik az eső, úgyhogy esernyő nélkül ne induljatok el. Hogy mi várható a közeljövőben, természetesen erre is fényderítünk. Mindezek előtt érkezzen Harry Styles rögtön az óra elején.
2: A 70-es,
1: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tiktak, minden hétköznap.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ez volt a Groove House és a szavakon túl hét a 93.4-en, pontosan 7:48-kor. Már is mondom, hogy mit ígérnek már a csillagok, de nézzük, hogy mit ígér már a számunkra az időjárás. Szerdán a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet és szórványosan záporok és zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek. Kora reggel 22, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet a térségünkben. Nos, ha már a térségünket említettem, akkor jelenleg Dobason esik az eső, úgyhogy ennek megfelelően, ha gyalogosan indultok el, akkor esernyő nélkül ne tegyétek, ha pedig autóval, akkor vezessetek óvatosan és tartsatok nagyobb követési távolságot. Itt az otthon hangján horoszkóppal folytatjuk, aztán pedig itt lesz Jennifer Lopez és Maluma közöse, ez a Marry Me.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: A kos régi ötlete végre olyan formát ölthet, amelyet már másoknak is örömmel megmutat. A bikának az otthona és a magánélete kerülhet előtérbe, különösen azok a feladatok, amelyeket napok vagy hetek óta kerülget. Visszatérhet az ikrek önbizalma, és vele együtt az érzés, hogy ismét a saját hangján tud megszólalni. A tegnapi újhold után most már nem csak elképzelni szeretné a rák az új kezdetet, hanem tenni is érte. Kedves oroszlán, a hold a jegyedben jár, ezért erősebbnek, láthatóbbnak és kezdeményezőbbnek érezheted magad. Kívülről talán csendesnek látszik ez a szerda a szűznél, a háttérben mégis fontos folyamatok érhetnek be. A mérlegnek a kapcsolatokon keresztül érkezhet ma a legtöbb lehetőség, ezért ne mondjon automatikusan nemet egy meghívásra, találkozóra vagy közös programra. Kedves Skorpió, elérkezhetett az idő, hogy komolyabban vedd a szakmai ambícióidat, és ne csak magadban tervez változást. Frissítheted az önéletrajzodat, jelentkezhetsz egy új lehetőségre, vagy kezdeményezhetsz egy jó beszélgetést is. A nyilasok közvetlen kapcsolataiba több játékosságot, melegséget és kalandot vihet. Kedves Baka, a mai energia kiválóan használható azoknak a feladatoknak az elvégzésére, amelyeket eddig folyton későbbre toltál. A vízöntőnél egy különleges találkozás megmutathatja, hogy milyen oldalad bontakozik ki akkor, amikor valóban inspiráló ember mellett lehetsz. Kedves halak, sok időt töltesz a gondolataid és az álmaid világában, de ezen a szerdán a cselekvés visz közelebb ahhoz, amit szeretnél.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban.
4: Ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

Rádió Dobosansz otthon hangja, hogy volt Alex Warren 93.4-en a 8 perccel fél 8 előtt. Hamarosan Ági érkezik a vételkörzet híreivel, de hát szokás szerint nekem is vannak híreim, méghozzá az utakról baleset történt több ponton is. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy személyautó és egy kamion ütközött össze a 16-os kilométernél. A külső sávot foglalják el a járművek, a torlódás immáron meghaladja a 6 kilométert. És ugyancsak baleset történt az M3-as autópályán Gödöllő térségében, a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásáros-Namény felé a forgalmat megállították, a főváros felé a belső sáv nem használható, jelentős, több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét irányban, aki teheti, a 3-as főúton kerüljön. Ha hasonló infótok van, hívjatok a 29562562-es telefonszámon, és hát menet közben is hangoljatok ránk, hiszen érkezik Nagy Bogi és a Mire

0: Rádió Dobosanz otthon hangja. Jó reggelt kívánok mindenkinek. 2026. július 15-e szerda van, és hát az előző napokhoz kicsit változott az időjárás, hiszen esik az eső, legalábbis itt Doboson ez a helyzet. Írjátok meg, hogy ahol éppen vagytok, mi a helyzet, mert állítólag országszerte előfordulhatnak ma záporok, zivatarok, de vannak olyan területek, ahol elkerüli a csapadék hullám a bizonyos helyszínt, illetve régiót. Mi itt az otthon hangján Ági híreivel folytatjuk, aztán pedig itt lesz Kamrad, valamint Rácz Gergő. Maradjatok velünk!
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk. I see trees
2: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
3: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani?
1: Tiktok, ébren vagy?
4: Az otthon hangja.
5: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Tessék,
7: itt a reklám.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Doboson most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Doboson a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.999.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
10: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
11: Skoda.
12: Reklám voltam, viszont hallásra.
13: Nem tartott sokáig Hernádon a lugas dűlő egy szakaszának egyirányúsítása. Idén is meghirdették a gyári tanévkezdési programot. Kipattanhat egy-egy zivatar.
14: Hírmondó.
15: Rólunk szól.
14: Régiónk hírei.
15: Első kézből.
14: Első kézből.
13: Köszöntöm a Rádió Dabas hallgatóit, Moldován Ágnes vagyok a helyi hírekkel. Július 15-e van, szerda, reggel 7:30. Nem tartott sokáig Hernádon a lugas dűlő egy szakaszának egyirányúsítása, mert a napokban forgalomlassító küszöbök beépítésével újra kétirányúsítják az utcát. Hernád nagyközség önkormányzata korábban úgy döntött, hogy a lugas dűlőt az Óvoda utcáig egyirányúvá teszi oly módon, hogy azon a köztársaság úttól az Óvoda utca irányába lehet csak közlekedni. Az Óvoda utca felől, valamint a Kossuth és az Ady Endre utca felől érkezők nem hajthatnak rá a lugasdűlő Óvoda utca utáni szakaszára a köztársaság útig. A lakosság azonban nem tetszésének adott hangot, így olyan kompromisszum született, hogy két fekvőrendőrt és három kitérőt építettek be az útszakaszba. Így az autósok kénytelenek lassítani, valamint találkozás esetén le tudnak húzódni a kitérő öblökbe. Zsírosné dr. Palaga Mária polgármester adott tájékoztatást.
16: Tilos a behajtás a lugasdűlőben az Óvoda utca felől, és ennek egy nagyon komoly oka van a közlekedés biztonságának a biztosítása. Elsősorban az erre közlekedő gyerekek biztonságának a szavatolása, hiszen nagyon sokan használják a köztársaság útnak az Óvoda utcáig tartó szakaszát arra, hogy eljussanak az óvodába, illetve az iskolába. Az önkormányzat megpróbálta kezelni ezt a helyzetet, és eldöntöttük, hogy ha megnyitjuk az óvodát, akkor ezt az utat egyirányosítjuk. Az itt élőknek ez komoly problémát jelentett, hiszen aki itt lakik, annak vagy hazafelé, vagy otthonról elmenve problémát okoz az, hogy kerülnie kell. Ezt az önkormányzat méltányolta, és megvizsgáltuk, megkérdeztünk minden utcában lakót arról, hogy hogyan lehetne másképpen kezelni ezt a problémát. Tehát kétmenet dinamikai küszöböt építettünk be az útnak ebbe a szakaszába, amit csökkenti a sebességet, és ezáltal ezáltal növeli a közlekedés biztonságát, és három kitérő is készül az út mellett, ami azért szükséges, hogyha ezen a keskeny úton két autó találkozik, akkor legyen lehetősége a köztársaság út felül érkezőknek félreállni és elengedni azt, aki szembe jön.
13: Töltődik fel új lengyeli gyerekekkel a helyi általános iskola. Az óvodába 70 fő feletti létszám jár, a bölcsödében pedig várólista van. Petrányi Tamás polgármester évek óta lobbizik azért, hogy tudják bővíteni az óvodát. A gyermekintézmények telítettek, így más településről már egy ideje nem tudnak gyerekeket fogadni.
7: A óvodánk az már évek óta túlteljesít, három csoportban 70-72 fő van. Most idei évben 24 gyermek megy tovább az általános iskolába, és 25 jön helyettük, tehát most is talán 73-an lesznek az óvodánkban. Az iskolánk az szépen lassan töltődik föl csak új lengyeli gyerekekkel, tehát most már nehezen tud másik településekről fogadni. A bölcsödénk az pedig, egy 4 éve ezelőtt építhettük. Akkoriban többen féltek attól, hogy minek új lengyelnek két csoportos bölcsöde, de azt tudom mondani, hogy azóta is teltházra üzemel, és most is 24 gyermek ott lesz, 2x12-t fogadhat a két csoport, és várólista van. Várólistán mindig megjelennek másik település gyermekei is, ők bekerülni akkor tudnak, hogyha éppen új lengyelivel nem tudja a bölcsödevezető feltölteni. Tehát nálunk az intézmények teli vannak, én már 1-2 éve elkezdtem azért a lobbizást, hogy valami segítséget kapjunk ahhoz, hogy az óvodánkban tudjunk férőhelyet bővíteni, ami nem más lenne egyébként, mint az egyik csoport szobánk az alapból kicsi, és azt kellene bővíteni, hogy a harmadik csoport is kényelmesen elférjen.
13: Gyálváros önkormányzata idén is meghirdette a gyári tanévkezdési programot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson az általános iskolás gyermekeket nevelő családoknak a szeptemberi iskolakezdés költségeinek csökkentésében. A program keretében az 1-8 év folyamos diákok egy legfeljebb 12.000 forint értékű tanszercsomagot kapnak, amely az adott osztály pedagógusai által összeállított eszközlistának megfelelő felszereléseket tartalmazza. A csomagban többek között füzetek, ceruzák, tollak, festékek és egyéb a tanévkezdéshez szükséges taneszközök kapnak helyet. A támogatásra jogosult minden olyan gyermek, aki gyári oktatási intézmény tanulója. Emellett azok a diákok is részesülhetnek a támogatásban, akik más településen járnak iskolába, de gyári állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen gyálon élnek, valamint legalább az egyik szülőjük szintén gyári állandó lakcímmel rendelkezik. A gyári iskolák tanulói számára a tanszercsomagot az önkormányzat automatikusan biztosítja, amennyiben a polgármesteri hivatal rendelkezik a szükséges adatokkal. A nem gyári intézményben tanuló, de gyári lakóhelyen rendelkező gyermekek esetében a támogatás igényléséhez a gyári iskolakezdési program nyomtatványát kell kitölteni, és legkésőbb augusztus 31-éig benyújtani. A támogatás gyermekenként és tanévenként egy alkalommal vehető igénybe, kizárólag az egyik szülő által. Július 19-től tilos Délegyházán 14 év alatti gyerekeknek elektromos rollerrel, vagy más elektromos vagy gépi meghajtású, közlekedési céllal használt sport vagy turisztikai eszközzel a település önkormányzati és magánútjain közlekedni. Az csak gyalogosan az eszközről leszállva lehet tolni vagy kézben szállítani. A szabály megszegése a közösségi együttélés alapelveit meghatározó helyi rendeletbe ütközik. Az utóbbi időben egyre több és nagyobb problémát okoznak az elektromos rollerekkel közlekedő gyerekek. A rendőrség megerősítette, hogy a KRESZ alapján jelenleg nem tudják szankcionálni a szabálytalanul közlekedőket. A tiltó rendelkezéseket addig szeretnék hatályban tartani, amíg nem születik központi szabályozás az elektromos rollerekről. A rendelet meghozatalára azért volt szükség, mert egyre több a súlyos elektromos rolleres baleset. Szeptember közepéig tilos a kerti hulladék égetése Pilisen. Új önkormányzati rendelet szabályozza a kerti hulladék égetését a városban. A péntek óta hatályos szabályozás szerint legközelebb szeptember 15-től lesz engedélyezett az avar és a kerti hulladék égetése. A rendelet értelmében belterületen, valamint a külterületi zárt kerti ingatlanokon szeptember 15-e és május 15-e között heti egy alkalommal pénteki napokon az ünnepek kivételével, délután 1 és 6 óra között kizárólag szélcsendes időben lehet majd égetni. Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, a tartós füstölés továbbra sem megengedett. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a környezet és a levegő minőségének megóvásához.
14: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
14: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
1: www.radiodabas.hu-ra.
5: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
13: Ma a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénk lökések kísérhetik. Délutára 27 és 34 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kecsegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: Rádiódobosan az otthon hangja, ő volt Rácz Gergő és a valamint itt a 93.4-en, a folytatásban pedig Demjén Ferenc érkezik majd egy féktelen éjjel. Pontosan 3:48 itt az ideje, hogy gardróbot nyissunk.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: A több órás napsütés mellett fátyol és gomoly felhők haladnak kelet-délkelet felé, átmenetileg felhősebb időszakokat okozva. Reggeltől, főként a középső országrészben, majd egyre inkább a Dunától keletre, a nap második felétől másúti szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések is kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 30 és 34 fok között várható, de északkeleten pár fokkal hűvösebb lehet. Késő estére jellemzően 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. Szerdán sem érvényesül számottevő fronthatás, még ha egy magassági hidegcsepp nyomán labilissá is válik a légkör. A frontérzékenyek szervezetét nem éri tehát jelentősebb megterhelés, arra azonban fontos odafigyelni, hogy fokozódik a nappali felmelegedés, és a legmelegebb órákban már bőven 30 fok feletti hőségre számíthat. Emellett a napsütéses időszakokban erős lesz az UV-sugárzás is. Ami azonban egyelőre erős, az az eső, úgyhogy amennyiben mostanában indultok útnak, esernyő nélkül ne tegyétek.
2: Gardrób.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, egy perc múlva 8 óra van, jó reggelt kívánok a most ébredőknek. Lassan-lassan leáll az eső, legalábbis Dobosan a Szent István téren ez a helyzet, hogy a környező településeken mi? Nos, írjátok meg nekem, SMS számunk 35-ös 93-4, 93-4, telefonszámunk pedig 29-562-562, ide várjuk egyébként a közlekedési információkat is, illetve kérdéseket, amennyiben apajjal kapcsolatosan kérdésetek van, hiszen 9 óra után kezdődik Stereo című műsorunk, amelyben Novák Pál apai polgármestere lesz majd a vendégünk. Mindezek előtt azonban megnézzük, hogy miről írnak az újságok, készítünk egy jó kávét, no meg kiderítjük, hogy mi a helyzet most az utakon. Az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy személyautó és egy kamion ütközött össze korábban a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé pedig már 5-6 kilométeres a torlódás, aki teheti a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. A reggeli erős forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás tapasztalható, így a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, az M0-es autó csomópontjánál az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain vezesetek. Óvatosan.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MTI-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Duna House. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adta ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt, időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra után vagyunk, 4 perccel bizony kezdődik egy újabb óra. 2026. július 15-e szerda van, csodás futóidő egyébként. Felfrissült a levegő a reggeli esőtől, úgyhogy amennyiben van rá időtök, kedvetek, akkor járjatok egyet, és mindezek mellett persze hangoljatok ránk, hiszen már is nézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Szó lesz arról, hogy teljes személycsere történt a MÁV igazgatóságában, és hogy Budapesten már harmadik hónapja csökkennek a lakásárak. Nem sokára hozom a részleteket, maradjatok velünk, jó reggelt!
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az ott

0: Rádió Dobos az otthon hangja, egy kis reggeli romantika, Callum Scott-tal és Whitney Houstonnal itt a 93.4-en. 5 perc múlva, 8:45, 9 órakor kezdődik Stereo című műsorunk, majd Novák Pállal, apai polgármesterével, de addig is megnézzük, hogy miről írnak a mai újságok. Íme az első blokk.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dobos, az otthon hangja.
0: Teljes személycsere a MÁV igazgatóságában, ez a HR portál cikke. A MÁV igazgatóságában teljes személycsere következik, mivel lemondott megbízatásáról Barna Zsolt, Betlen Miklós, Deák Tibor, Ratatics Péter, Váberer György. A mai napon felmentettem Lepsényi István eddig igazgatósági elnököt és Parrag László igazgatósági tagot, jelentette be Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Hozzátette, a magyar vasúti közlekedés felvirágoztatása és megújítása a kormány kiemelt fontosságú célkitűzése. Új igazgatóság kinevezéséről a Közlekedési és Beruházási Minisztérium rövidesen intézkedik. Részletek és a teljes cikk a HR portál oldalán. Lemondott vezérigazgató posztjáról a Creative Hungary vezetője, ez már az Index cikke. Hétfőn benyújtotta a felmondását Jakab Zsófia, a Creative Hungary vezérigazgatója, arra hivatkozva, hogy már nem tudja felelősen ellátni azon feladatát, hogy konstruktív kommunikációt alakítson ki a tulajdonosi joggyakorlóval. Kiemelte, fontosnak tartja, hogy ez az iparág is láthatóvá vált, és reméli, hogy ez a jövőben is így marad. Jakab Zsófia miniszteri biztosként vezette az ügynökséget, és jó kapcsolatot ápol Orbán Ráhellel. Részletek és a teljes cikk az Index oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dobos 93.4-en.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, ez volt a Coldplay hét a 93.4-en, 3 perccel, 4:49 után. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Novák Pál apai polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 29-562-562-es telefonszámot. És hát ide várjuk a közlekedési infókat is, és nekem is van egy, ugyanis az M0-as autót északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között a Megyeri híd felé vezető oldalon egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták, már közel 2 kilométeren keresztül torlódnak a járművek. Vezessetek óvatosan, ha arrafelé jártok, és ha hasonló tapasztaltok, hívjatok a már ismert számon. Mi pedig folytatjuk a lapozórát, aztán pedig itt lesz a Matchbox 20.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja!
0: Budapesten már 3. hónapja csökkennek a lakásárak, erről ír az üzletem.hu. Országosan 0,6%-kal emelkedtek, Budapesten viszont 0,1%-kal csökkentek a lakásárak júniusban az ingatlan.com lakásárindexe szerint. A fővárosban már 3. hónapja tart az árcsökkenés, utoljára hasonló, legalább 3 hónapos negatív sorozatra legutóbb több mint 5 éve, 2020 őszén volt példa. Részletek és a teljes cikk az üzletem.hu oldalán. Rossz hír az albérlet keresőknek, kezdjen csak ez az index cikke. 260-285 ezer forint egy átlagos budapesti albérletért. A fővárosi albérletpiac olyan jelzést adott júniusban, amelyre a bérlőknek érdemes odafigyelni. Az átlagos bérleti díj egyetlen hónap alatt 6,4%-kal emelkedett, miközben fél év után először a mi mediánár is jelentősen megugrott. Ez azt jelzi, hogy a drágulás már nem csupán a felső árkategóriát érinti, hanem a fővárosi albérletpiac egészének árszintje tollódott feljebb. Részletek és a teljes cikk az Index oldalán.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Rádió Dobosans otthon hangja 3 perc múlva 8:30. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Lassan-lassan kisüt a nap, legalábbis Dobosom a Szent István téren. Most ez a helyzet, az eső elállt, úgyhogy el lehet tenni egyelőre az esernyőket, és lehet várni a napsütést, na meg lehet várni a menü ajánlót, hiszen ezzel folytatjuk itt az otthon hangján.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Regionális gasztronómiai körkép.
3: Aktuális menüajánló.
2: 93.4.
0: A konyha a mai ajánlata erdei gombaleves, csirkepörkölt galuskával, uborkasalátával, lazanya bolognéze sok sajttal, mustáros sonkás sajttal töltött csirkemel, rizssel és friss salátával, illetve málnás, mascarpone és cannelloni, ez már a desszert. Nézzük a Sári ABC kínálatát, ami a mai napon zöld borsóleves, magyaros resztelt csirkemáj petrezselymes borgonyával, milánói sertésborda reszelt sajttal, borsos fokhagymás oldalas lilakáposztával és hagymás tört burgonyával, és mangós csilis csirke jázmin rizssel. A Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlata hideg fahéjas megyleves, vadas marha zsemle gombóccal, rántott csirkecombfilé majonézes burgonyasalátával, aztán zöldséges csicseri borsó ragú bulgurral, hagymás csirkemáj zelleres burgonyapürével, és gesztenye krémes csokoládémusz, az már a desszert, jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
3: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
4: Állj már le!
3: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
4: Elég már, mi van veled?
3: Nagyon felpörögtem reggel.
4: Mi történt?
3: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
3: Tiktak,
2: minden hétköznap.

0: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
3: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
6: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
5: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádiót a Dabasban?
6: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
5: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
6: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
7: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria. Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz. Keressen minket a +36 70 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
8: 93.4
3: Rádió Dabas.

0: Rádiódobosan az otthon hangja 3 perc múlva 3:49, folytatjuk a lapozórát itt a 93.4-en, 9 órakor pedig kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Novák Pál, Apai polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29-562-562-es telefonszámot.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Visszaállt a blokád a hormuzi szorosban, erről ír a privátbankár.hu. Donald Trump, amerikai elnök a katonai csapások további sorát ígérte Irán ellen egészen addig, ameddig a teheráni vezetés nem ül ismét tárgyalóasztalhoz az Egyesült Államokkal. Az elnök a Fox News hírtelevíziónak Washington idő szerint kedden délután adott interjúban úgy fogalmazott, hogy Iránnak nincs más választása, mint hogy megállapodást kössön. Részletek is a teljes cikk a privátbankár oldalán. Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett július 14-e Franciaországban, ez már az m4.hu cikke. Az Európa bajnok spanyol válogatott 2-0-ra legyőzte a francia csapatot kedden a labdarúgó világbajnokság Danasi elődöntőjében. Július 14-én, ami Franciaország nemzeti ünnepe, a Bastille bevételének napja, a francia forradalom kezdete és a szabadság szimbóluma. Spanyolország 2010 után jutott újra döntőbe világbajnokságon. Részletek is a teljes cikk az m4.hu-n.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A

0: Rádiódobos az otthon hangja, 2 perccel vagyunk, 8:45 után. Hamarosan kezdődik Stereo című műsorunk, amelynek első vendége Novák Pál, apai polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, hívjátok a 29562-562-t. És itt az otthon hangján megyünk tovább méghozzá a lapozórával, aztán pedig itt lesz a Filui Hajnalka gangon.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádiódobos, az otthon hangja.
0: Imáron a bulvár oldalaknál járunk, Hódi Pamela másodszor is megbocsájtotta férjének. Erről ír a Blik. Úgy tűnik, a Kutcher a tápai házaspár után Hódi Pameláiknak is sikerült megmenteniük a házasságukat a vallás és a hit segítségével. Részletek és a teljes cikk tehát a Blik hasábjain. Ugyancsak a Blik ír arról, hogy Galambos Lajosnak új tervei vannak, alig hogy maga mögött hagyta a börtönt, már is újabb óriási terveken dolgozik Galambos Lajos, ismét egy grandiózus ingatlan fejlesztés körvonal. Köszönöm.

0: A galambos család mesébe illő túrrendszerénél, amely már most felkavarta a kedélyeket. Részletek tehát a Blik hasábjain.
1: Szalagcímek egy órája.
2: Lapozóra.
3: A Rádió Dabas 93.4-en.

0: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Már le!
0: Nem tudok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: TikTok, minden hétköznap.

0: Si tu t'en vas.
1: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk. I see trees
2: of green. Csináljuk ebből pörgőset is?
1: Hogy inkább ilyet kértek? Jó, innen tudunk váltani? Tiktok, én nem vagy.
3: Az otthona.

éle. Van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: Rádió Dobosan az otthon hangja, egy perc múlva 9 óra van, úgyhogy már is hozom a legfrissebb híreket, aztán pedig kezdődik Sztereó című műsorunk, amelynek első vendége Novák Pál apai polgármestere lesz. Hogyha kérdésetek van hozzá, akkor hívjátok a 29 562 562-es telefonszámot. Most pedig nézzük, mi a helyzet az utakon.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választani. Közben Bicskénél a 39-es és a 43-as kilométer között a belső sávban is torlódás alakult ki, illetve Tata előtt a 74-es és a 73-as kilométer között is lezárták a belső sávot munkavégzés miatt. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé nem használható a belső sáv, mindkét irányban 5 kilométeres a torlódás. Aki teheti, az a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Az M0-as autóút északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontjai között a Megyeri híd felé vezető oldalon egy személyautó és egy kamion ütközött össze. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták, már közel 2 kilométeren hosszan torlódnak a járművek. És a reggeli erős forgalom miatt a fővárosba vezető fő útvonalakon már lassulás tapasztalható, így a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autó csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti tér és a Csepel-sziget útjain. Szóval csak óvatosan.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ma folytatódik a változóan felhős idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről. További 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrák szűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyajegy szűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettő. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. Jelentősen kevesebb kokaint foglaltak le Belgium kikötőiben az év első felében a tavalyihoz képest, ezzel párhuzamosan azonban több cannabis szállítmányra leltek, közölte a belga vámhatóság kedden. A vámhatóság január és június között 5,5 tonna kokaint foglalt le az antwerpeni kikötőben. A tavalyi év azonos időszakában ez több mint 16 tonna volt. A lefogással végződő hatósági akciók száma is csökkent 82-ről 28-ra. Ma folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Sztereó.
6: Sztereó.
5: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
6: de témázunk veled,
5: és rólad is beszélgetünk.
6: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
5: rejtélyek és megoldások.
6: Sztereó.
5: Sztereó.
7: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.

0: amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Stereo.
0: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Már is kezdődik a Stereo, itt a 93.4-en az Otthon hangján. Ordasi Brigi vagyok, velem szemben pedig Novák Pál, Apai polgármestere. Szia, köszöntelek a stúdióban, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Szervusz és jó reggelt kívánok, üdvözlöm a Rádió Dabas hallgatóit.
3: Sok-sok témát hoztál ide nekünk a stúdióba, de hát voltam legutóbb nálatok Apajon, megnéztem a Padlás című előadást a fiammal. Erről is fogunk beszélgetni, már csak onnan is eszembe jutott, hogy rajtad van a kis kitűző, amit mi is viseltünk egyébként az előadáson, és azóta is felszoktam venni, úgyhogy köszönjük szépen. De előtte tudjuk le azokat a bürokratikus dolgokat, amit tulajdonképpen le kell tudnunk. Eltelt az évből fél év, sok minden történt, így a kis országunkban. Mit tudsz nekünk elmondani, milyen álmokkal, fejlesztési tervekkel indultatok neki az évnek, ebből mit sikerült megvalósítani, és mivel rátok az év hátra levő részében?
4: Hát nem egy egyszerű évet indítottunk ebben az évben. A választások azt gondolom, hogy kellőképpen fölkavarták mindenkinek az életét, így az önkormányzatokét is, és nagyon sok kérdőjel került elénk. Ezeket a kérdőjeleket próbáljuk egy kicsit eltörölni, illetve szeretnénk pontot, vagy ha lehet, akkor inkább felkiáltójelet tenni a mondatok végére. Fejlesztési tervünk és ötletünk nagyon sok van, de gyakorlatilag szinte minden pályázati rendszer jelenleg áll. Mi a Magyar Falu pályázati rendszerében nyújtottunk be még utoljára egy pályázatot, ami nem került elbírálásra. Itt arra várunk, hogy ennek az eredménye igen vagy nem. Ha nem, akkor az se baj, csak ezt kapjuk meg hivatalos úton, mert akkor tudjuk, hogy hogyan megyünk tovább. Mi éppen egyébként új urnafalakra pályáztunk az önkormányzat által üzemeltetett temetőbe. Nagyon fontos elmondani, hogy az önkormányzatnál az élet nem állt meg. Azok a változások, amik várnak az önkormányzatiságra, azok majd érkeznek, de ettől nekünk ugyanúgy folyamatosan dolgozni kell, és az éppen érvényben lévő jogszabályok és rendeletek értelmében kell működnünk. Mi ezt meg is tesszük. Ez azért nehéz, mert a költségvetés erősítése azért nem történt meg ezekkel az új reformokkal, az még várat magára. Mi is nagyon szeretnénk látni, hogy hogyan fogják finanszírozni az önkormányzatokat, milyen feladatokat kapunk vissza, aminek, megmondom őszintén, mi kis önkormányzat vagyunk, és nálunk nagyon kevés ember látja el az összes szakfeladatot, tehát 3 kollega ül rajtam kívül a hivatalba, plusz jegyzőasszony, aki hetente egyszer található Apajon, de mi nagyon várjuk, hogy a szakfeladatok jelentős része visszakerüljön hozzánk, hogy helyben dőljenek el, hogy milyen építkezések lehetnek, milyen beruházásokat lehet megvalósítani, milyen vállalkozások nyithatnak esetleg újra kaput Apaj területén, illetve nagyon fontos számunkra az is, hogy a nemzeti parkoknak a sorsa, azoknak a vezetése hogyan változik, illetve milyen jogszabályi változások fogják követni majd a nemzeti parkokat, mert jelenleg, én ezt már nagyon sokszor elmondtam, mi 2 nemzeti park megfojtó ölelésében élünk. Tehát nagyon jó persze, hogy ott van az a nemzeti park, nagyon sok lehetőséget tár fel, de ebből az önkormányzatnak sem bevétele, sem fejlesztési lehetősége nincs, gyakorlatilag minket csak korlátoznak a nemzeti parki szabályozások. Ha visszakanyarodok egy kicsit arra, hogy ez a 6 hónap hogy telt el, akkor azért elmondom, hogy nehézségek is vannak. És a nehézség az nagyon sokszor a pénzhiány miatt kerül elénk. Ezeket a nehézségeket mi próbáljuk önerőből megoldani. Próbálunk úgy segíteni a lakosságon, hogy nem adunk pénzt, nem tudok segélyt adni, viszont megnézzük, hogy ki tudunk-e menni a helyszínre, tudunk-e ott segítséget nyújtani, de nagyon sokszor elég csak egy jó ízű beszélgetés az ügyféllel, amit akár jegyzőasszony is megtesz, nagyon agilis ezen a téren, vagy akár velem is megteheti egy-két lakó. Egyébként most éppen vasárnap volt nálam egy nagyon kedves lakó, aki különböző problémáival állított meg, és ebből lett egy majdnem egy óra hosszás beszélgetés az útszélén. Már akkor mondtam, hogy inkább jöjjön be a hivatalba, ott egy kicsit hűvösebb van, tehát az autó mellett beszélgetni tűző napon az egy kicsit hosszúra sikerült. A fejlesztésekről is még annyit szeretnék elmondani. Van egy futó élőpályázatunk, ez a Szivárvány utcától a falu központjáig haladó járda szakasz építése, ami kerékpárút és járda. Erről már beszéltem itt korábban, amikor eldicsekedhettem vele, hogy igen, ez meg fog valósulni. Ennek az építése zajlik. Holnapi napra készülnek el teljes mértékben a szegélykövezéssel és a feltöltéssel, úgyhogy innentől kezdve már csak egy kiegyenlítő betörréteg húzása, majd a viakolorozás következik, és itt szeretném elmondani, hogy az apaiak is tudják, a viakolor elemek lerakását, azt az apai non-profit Kft. És az önkormányzat végzi el, ezt mi vállaltuk, hogy ezzel is olcsóbbá tegyük a beruházást, azaz ennyivel kevesebb őrészt kelljen hozzátenni, viszont ez azt jelenti, hogy ezzel egy kicsit lassabban haladunk, mert az a néhány non-profitos dolgozó, akivel ezt mi csináljuk közösen, ők azért közben a település karbantartásával is foglalkoznak, fűnyírások, szeméthordás és egyéb feladatok ellátása, és a kettőt össze kell egyeztetni, úgyhogy egy kicsit lassabban fogunk haladni, de a határidőre, szeptember végére el fog készülni ez a kerékpárút és járdaszakasz, és így már az iskolát és az új tanévet azt úgy kezdhetjük el, hogy a Szivárvány utca és a Délibáb utca felől a gyerekeknek nem a Budai úton, azaz nem a főúton kell az út szélén sétálni, hanem már egy járdán sétálhatnak, illetve kerékpározhatnak.
3: A szeptemberről még beszélgetünk, és az iskolásokról, valamint az óvodásokról is, de ha most így tudom, hogy nagyon képlékeny az év hátra levő része, de ha minden jól megy, és minden úgy alakul, ahogy a csillagok szeretnék, és ahogy az önkormányzat is szeretné, akkor melyek azok a fontosabb dolgok, amit szeretnétek, ha még idén megvalósulhatna?
4: Hát nagyon szeretnénk egy újabb pályázatot benyújtani a vasútállomás és ez a központi kereszteződés közötti szakasz, hogy ott is a járda és kerékpárút elkészülhessen. Ha majd megnyílik a vasút és újra elindul a személyforgalom, akkor ennek a járdának különösen lesz jelentősége, mert az ottani parkolóban, P+R-es parkolóban kerékpártároló is van, tehát az apai lakosság korábban vasúttal járt az agglomerációba dolgozni. Ha ez újra beindul, akkor erre a kerékpárútra igazán szükség lesz, és ott mehetnek a kerékpárosok, és a vasútállomáson pedig biztonságosan le tudják tenni a kerékpárjaikat. Ehhez a terveket már elkészítettük, a tervek a fiókban várnak. Arra várunk, hogy valamilyen pályázati forrás megnyíljon, legyen valamilyen lehetőség, és akkor arra rögtön ráindulunk.
3: Ha már a vasutat behoztad a beszélgetésbe, akkor folytassuk ezen téma mentén a beszélgetésünket, hiszen többször beszéltünk arról, hogy mi a helyzet apa és a vasút tekintetében. Van esetleg fejlődés, új információ, amit meg tudsz velünk osztani?
4: Hát sajnálattal azt kell közölnöm, hogy annyit tudok, amennyit a Vitéz miniszter úrtól mindannyian hallhatunk. Én a podcastjeit, illetve a bejelentkezéseit figyelemmel kísérem. Sajnos azt látjuk, hogy ebből a vasút szekrényből is dőlnek ki folyamatosan a csontvázak, erről értesülünk, és mivel itt vizsgálatok zajlanak, ez azt vetíti előre, hogy ez egy hosszabb folyamat lesz, mire átadhatják a forgalomnak a vasutat, illetve olyan műszaki fejlesztéseket kell még megtenniük, amit a korábbi beruházó sajnos nem tett meg, elmulasztott, illetve ezek a pénzek elvándoroltak, és akkor nagyon finoman fogalmaztam. Nagyon várjuk, hogy a vasút elinduljon, mert gyakorlatilag a mi településünknek az egy nagyon fontos alapbázis pontja volt, hogy Apajról könnyedén be lehet jutni az agglomerációba dolgozni. Hát ez busszal ugyan megoldható, és a Volán mindent megtett azért, hogy pótolja a vasút közlekedést, de azért egy buszban, amikor ott van 45-50 ember, szorosan összezárva ezekben a jó meleg időszakokban, nincs az a busz légkondi, ami ezt kezelni tudná. Úgyhogy hallom az utazó közönségtől, hogy igen, ők szenvednek, tehát nagyon nehéz kibírni ebben a nyári kánikulában a munkába járást. Tehát egyelőre ez van. Ezen mi nem nagyon tudunk változtatni, várjuk mi is a híreket.
3: Természetesen ezekről a hírekről majd beszámolunk itt az Otthon hangján annak idején. Ígértem, hogy visszatérünk a szeptemberre, illetve visszatérünk az iskolákra, óvodákra, nevelési, oktatási intézményekre, hiszen nyári szünet van, de ilyenkor sem áll meg az élet ezekben az intézményekben, és bár nem az önkormányzat feladata, de mégiscsak általában minden település valamilyen szinten megpróbál belenyúlni, segíteni, fejleszteni, apai tekintetében. Mit tudsz erről a témáról megosztani velünk?
4: Hát az iskolában ez valóban így van, hogy nem önkormányzati feladat, és az is így van, nagyon jól tudod, hogy a kis önkormányzatoknál nagyon sűrűn bele kell nyúlni az iskola üzemeltetésében. Mi most a nyári karbantartásokat és felújításokat végezzük, a tankerülettől nem kaptunk semmilyen ígéretet és támogatást, tehát sem tanteremfestés, sem folyosófestés nem lesz. Mi legutóbb egyébként a tablók átrendezésével és felrakásával foglalatoskodtunk az iskolában, nyilázárok karbantartása zajlott. Azért azt tudni kell, hogy mielőtt átadtuk a tankerületnek az iskolát, mi pont előtte újítottuk föl teljesen ezt az épületet, hőszigeteléssel, nyilázáró cserével, belső ajtók cseréjével. Nagyon szeretnénk egy új folyosó burkolatot kialakítani az iskolában is, de ez várat magára, mert nagyon fontos, hogy a jelenlegi burkolattal lehet együtt élni. Abban a pillanatban, ha valaki egy új burkolatot rak le az iskolában, akkor az akadálymentesítés, a gyengéllátóknak a segítése, tehát olyan követelményeket támaszt, ami azért megemeli a beruházási költségeket, de erre is elkészítettük a terveket, van költségvetési kiírásunk, ezért én személy szerint, úgyhogy én tanítok is ebben az iskolában, én üdvözölném, hogyha visszakerülne az önkormányzatok hatáskörébe az iskolák fenntartása és üzemeltetése, hogy a tankerület milyen formában venne részt, hogy ő csak a pedagógusok munkájában, a pedagógus oktató-nevelő munka irányításában venne részt, azt el tudnám képzelni. De azt gondolom, hogy magát az épületet és az egész oktatási intézmény, mint rendszert működtetni, a tulajdonosnak, az önkormányzatnak kell. Mégiscsak ő lesz az, aki igazán a jógazda szemléletével fogja ezt az épületet megtartani. Azt gondolom, hogy a tankerületeknek ez a szerencséje is, hogy egyetlen kis település sem engedte el az iskoláját. Bár át kellett adni üzemeltetésre, de én úgy tudom, más kis önkormányzatok is ugyanazt tették, amit mi. Ott voltak, segítettek, ők se tudják, és nagyon sokszor mi se tudjuk, hogy hogyan szorítottuk ki a költségvetésünkből azt a pénzt, amit most éppen az iskolára kellett költeni, és nagyon sokszor akár az iskolavezetés vagy a tankerület nem is látja, hogy mennyi pénzt fektet be az önkormányzat, csak azért, hogy az oktatást egy megfelelő szinten tudja tartani, hogy a helyi gyerekeknek, vagy az odajáró gyerekeknek, én már nem is beszélek helyi gyerekekről, mert az egyharmad a tanulóinknak Dömsödről és a környező településekről jár hozzánk, ami nagyon jó, egy más színfoltot és egy más látásmódot hoztak az apai gyerekek körébe, tehát ennek azért nagyon sok haszna van, és mi nem szeretnénk, hogyha csökkenne az oktatás minősége, azon vagyunk, hogy éppen hogyan tudunk fejleszteni. És most hadd mondjak el egy tankerületi fejlesztést, ami éppen itt a nyáron történt, abban is segítkeztünk egy kicsit, kaptunk egy hatalmas digitális tévét, ezt egy óriási televízióként kell elképzelni, hogyha valaki nem tudná, hogy mi ez, ahol a tanár nagyon könnyen internetet tud előhívni és különböző videókat tud használni. Bár néha én azt szoktam mondani, hogy a pedagógus kollégáim megjegyzik mindig, hogy ehhez is ilyen pilóta vizsga kell, tehát sok gomb, sok kütyű, ez pont akkor nem indul el, amikor kéne, és én ugyan villamosmérnökként, műszaki emberként nagyon szeretem a technikát, de nem vagyok ennek a híve. Tehát én a saját, abban a teremben, ahol én tanítok, na most itt jön az ugye, hogy azt mondtam, hogy én a saját termemben, tehát nem az enyém, az önkormányzaté, de az ember ott tölti a fél életét egy tanteremben, fizika és informatika órákon meg szakkörön, akkor ez a sajátja lesz, és ez a jó. amikor egy pedagógus a sajátjaként kezeli, viszi be, dekorálja, különböző ismertetőket tesz ki, úgy rak ki eszközöket, hogy a gyereknek felkeltse az érdeklődését. Szóval én azt mondom, hogy nem ezekkel a kütyükkel kell elvarázsolni a gyerekeket. Én a képernyőidőnek a minimalizálását szeretném elérni. Bőven elég, amit a telefonon meg az interneten a laptop előtt lógva eltöltenek a gyerekek. Tehát az, hogy még egy akár egy magyar órán, egy fizika órán és egy hatalmas képernyőn mutogassak meg dolgokat, az nem oké. A projektor eddig is segített, tehát az pont jó arra, hogyha valamit le akarunk vetíteni, akkor pillanatok alatt meg lehet csinálni, és tudják kezelni a kollégák. Szóval ezzel csak azt akarom mondani, hogy én azt a pénzt el tudtam volna képzelni mondjuk a vizes blokkunk hőszigetelésének finanszírozására. Szerintem az fontosabb lett volna, mint ez a hatalmas nagy digitális tábla, és most lehet, hogy néhányan megköveznek, mert hogy azt gondolják, hogy én a fejlődést gátolom. Aki ismer, az tudja, hogy nem ilyen vagyok. Tehát igazából támogatom én a fejlődést, de nem így. És azt gondolom, hogy ezeknek a gyerekeknek másra van szüksége. Hirtelen ennyit az iskoláról, és rátérnék az óvodára, mert a szívemnek az a másik csücske. Vagy most plagizálok egy kicsit, ugye szívem egyetlen mézes kalácsának apró pici mazsolája, ez a Pitypang óvoda, és nagyon jó csatákat vívok az óvoda vezetővel, aki a feleségem. Szóval, és itt most nagyon sok mindent elárultam ezzel, az óvoda viszont a sajátunk. Nem kellett átadnunk, nem került be a tankerülethez, és az óvodáról annyit kell tudnunk, hogy nagyon-nagyon megerősödött. Olyan kollégák érkeztek most az óvodába, két új óvónő személyében, akik bizony erősítik az óvodát. Az egyikük egy már nyugdíjazott óvodapedagógus, aki elhozta egy teljesen más, egy nagy óvodából egy másfajta szemléletet ide a kis óvodába, és másképp kezeli a csoportokat, illetve egy fiatalabb kolléganő Kunszent Miklósról, aki pedig egy fiatalos lendületet rak ehhez az egészhez hozzá, és ebből egy olyan egyveleg lett, hogy örömmel néztem az évzáró ünnepséget, azokat a műsorokat és azokat a produkciókat, amit a kisóvodások előadtak, és ott is így a szívemre tettem a kezem, hogy úristen, te jól nézni, hogy történik valami az óvodában, még akkor is, hogyha a szülők a lufikkal meg a macikkal voltak elfoglalva, amit majd odaadnak a gyerekeknek. Mindig elmondom, hogy az iskolai és az óvodai ünnepségeken senki ne foglalkozzon a szülőkkel, a gyerekeket tessék nézni, csak annak van értelme, semmi másnak. Úgyhogy az óvodában is tervezünk fejlesztést, de ehhez a következő 6 hónap pénzügyi helyzetét kell majd pontosan látnunk. Az óvodában az előtérnek és az öltöző résznek az új burkolatát szeretnénk elkészíteni, amihez szeretném itt bejelenteni, hogy az óvodai egyesület az anyagra a pénzt összegyűjtötte bálok szervezésével, azaz van egy olyan közössége az óvodának, aki érzi azt, hogy itt mindennek súlya van, és tenni kell azért, hogyha változást akarunk, ők tettek. Nem az első ilyen dolog ez a részükről, ők adják az anyagra a kisebbik részt, a munkák ellátásához, illetve a feltöréshez, illetve az ottani hívjuk így közművek kiváltásához, ami ott a padlóban van, ahhoz viszont az önkormányzatnak kell pénzt hozzátenni. Ezt beterveztük még erre az évre, de egy nagy ha van előtte, hogyha pénzügyi lehetőségeink ezt engedik, egy kicsit kivárunk, és azt gondolom minden önkormányzat ezt teszi most, hogy túléljük ezt az évet, tehát úgy tudjuk zárni, hogy adósságot nem hoztunk össze, és minden működik.
3: Innen fogjuk folytatni, vendégünk továbbra is Novák Pál, Apai polgármestere, maradjatok velünk!
0: Sztereó! Sztereó! Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
1: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
1: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
1: Sztereó!
0: Sztereó!
2: A Sztereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Tessék!
6: Itt a reklám.
7: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
8: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
9: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
10: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
2: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
11: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
0: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
0: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
0: Stereo.
1: Stereo.
2: A Stereót támogatja az Aranykorona ékszerbolt.
3: Folytatjuk a Stereót itt a 93.4-en az Otthon hangján. Vendégünk továbbra is Novák Pál, a Paj polgármestere. Egészségüggyel folytatjuk, hiszen nem sokára szűrőbusz érkezik a településre, és ennek kapcsán tudunk beszélgetni azokról a dolgokról, amelyek konkrétan a Paj települést illetik egészségügyi szempontból. Mesélj nekünk egy picit erről a szegmensről.
4: Holnap érkezik hozzánk a szűrőbusz, és már járt a Pajon, és az akkori, hát ha lehet így mondani, siker révén gondoltuk azt, hogy mi újra szeretnénk, hogy érkezne egy szűrőbusz. A mostani szűrőbuszon például lesz bőrgyógyászati vizsgálat, anyajegykontroll, ami nagyon fontos itt a nyári napozási időszakban. Én azt gondolom, hogy erre ügyelni is kell, és fiatal és idős egyaránt nem árt, hogyha átvizsgáltatja magát, és megnézik ezeket az anyajegyeket közelebbről. A szakember szeme egyébként nagyon másként figyeli ezeket a kis pöttyöket, és ha valahol kóros elváltozás van, akkor nem baj, hogyha egy ilyen szűrővizsgálaton ez kiderül, mert akkor még időbe lehet lépni és tenni ellene. A szűrőbuszon egyébként nőgyógyászati problémákkal is meg lehet jelenni, illetve általános orvosi kérdésekkel is foglalkozunk. Egy dolog nem lesz ezen a szűrőbuszon most, az fogászati vizsgálat, de majd rögtön erre is rákanyarodok. Egyelőre magát ezt a szűrőbusz szolgáltatást a szolgáltatóknak szeretném megköszönni, hogy erre gondoltak, hogy igen, a vidéki kis településeken, és nagyon furcsa ezt mondani, 50 kilométerre Budapesttől, hogy mi vidékiek vagyunk, de hát Pest megye legdélebbi, egyik legkisebb települése vagyunk, legalábbis ebben a választókerületben biztosan mi vagyunk a legkisebbek, szóval nagyon nagy szükség van arra, hogy mindenkihez eljusson mindenféle orvosi szolgáltatás. Az emberek nagyon sokszor azt gondolják, hogy ha nem vesznek tudomást a betegségeikről, nem figyelnek oda rá, vagy próbálják ezt leplezni, akkor az nincs. És már nagyon későn jutnak el tényleg szakorvoshoz, vagy akár a házi orvosunkhoz, aki aztán beutalót adhat, aki felfedezi, hogy hopp, itt nagyobb gond van, és akkor beutalót kell adni egy másik rendelőbe. Nagyon nehéz ezt kezelni, és nagyon nehéz tudatosítani az emberekbe, hogy rendszeresen el kell menni orvosi vizsgálatokra. Remélem most a házi orvosom ezt nem hallgatja, mert biztos, hogy megvan a véleménye rólam, mert hogy én az elmúlt 6 hónapban egyszer se voltam nála, csak önkormányzati ügyekben beszéltünk. Szóval a lakosságnak mindenképpen azt mondom, hogy figyeljenek oda magukra, és járjanak el szűrővizsgálatokra. A szűrőbusznál mindenféle vizsgálat ingyenes, tehát jöjjenek el, az önkormányzat állja ennek a költségeit. Az önkormányzat mellett az önkormányzati parkolóba fog beparkolni ez a busz, ott várjuk holnap a vendégeket.
3: Ha már kiemeltette is, hogy kis települések, házi orvos, akkor ez általában problémát szokott okozni, nem olyan könnyű a kis településekre orvost csábítani. Nem tudom, hogy a Paj tekintetében mik a hírek ezt illetően, elég orvossal bírtok-e, hogy áll ez a szegmens?
4: Hát, dr. Szős Tünde a házi orvosunk, egy orvosunk van, és arra nagyon büszke vagyok, hogy nem árulhatom el a korát, de 70 év fölött van. Remélem ezért se fog megkövezni, ha hazaérek. Szóval ő nagyon lelkes, és minden nap tart rendelést, vagy délelőtt, vagy délután. Szeret hosszasan beszélgetni a betegekkel, egy kicsit a falu pszichológusa is, tehát mindenkinek meghallgatja mindenféle ügyét és baját. De hát azt gondolom, hogy egy kis településen ennek így kell működni. Akkor lesz majd a Paj község bajban, hogyha a Tünde néni azt mondja, hogy köszönöm szépen, neki elég volt, és most már elmegy a virágai és a macskái közé, és ott fogja a pihenő éveit tölteni. Nagyon fontos, hogy az valóban nehézség egy kis településnek, hogy nem talál orvost. Nincs mivel oda csábítani, plusz pénzeket egy kis település a szűk költségvetése miatt nem tud adni, vagy extra autót, vagy bármilyen költségtérítést. Tehát ez egy fontos probléma. Én azt gondolom, hogy ezeket a feladatokat egyébként központilag, tehát az államnak kell majd rendezni, és ahogy olvasom és hallgatom a hírekbe, azért próbálnak ehhez is hozzányúlni, és ezen is változtatni ezen a rendszeren, hogy érdemes legyen egy kis településen házi orvosnak lenni. Tehát ne csak szakmai presztízs legyen, hanem tényleg megélhetést is jelentsen az egy orvosnak, és kellő kihívást is ahhoz, hogy szakmailag is tudjon fejlődni. Mi nagyon szeretnénk már évek óta egy fogászati rendelést elindítani Apaj községben, és itt azért szeretném elmondani, hogy nem csak Apaj, hanem Áporka a testvértelepülésünk, akikkel mi körjegyzésekben vagyunk, velük együtt szeretnénk egy ilyen fogászati körzetet kialakítani, és itt egy ilyen rókafogta csuka állapot jött létre, mert ez a két település egymással nem szomszédos. Mégis minket annak idején a kormányzat úgy döntött, hogy ebből a két településből, mivel mind a ketten 1500 fő alatt vagyunk, egy körjegyzőséget csinál, nem nagyobb településekhez raktak minket, hanem ez a két település került össze. Ennek az oka az volt, hogy a nagy települések nem akarták fogadni a kis településeket, és megfelelő lobbyerővel bírtak ahhoz, hogy eltávolíthassák a kicsiket a környezetükből.

0: mind a ketten pályáztunk annak idején fogászati rendelő felújításra, mind a ketten föl is újítottuk, tehát apa és áporka is rendelkezik fogászati rendelővel, és mit tesz a jóisten, áporkára költözött egy fiatal fogorvos, aki el is vállalná ezt a körzetet, tehát gyakorlatilag mind a két helyen tudna rendelni. Viszont az OEP az azt mondta, hogy nem finanszírozza le ezt az egészet, és mi ezt nem hozhatjuk létre, mert a két település nem szomszédos, és így nem lehet közös körzetet kialakítani. Hát sok gondolat jutott eszembe, amikor ezt a levelet elolvastam, és nagyon sokszor kellett ezerig elszámolni. De én azt gondolom, és akkor is megírtuk a leveleket az országgyűlési képviselőnknek, illetve a jelenlegi országgyűlési képviselőnk is már megkapta ezeket a leíratokat, mert hogyha körjegyzőség szempontjából lehetünk összerakva, akkor fogászatilag miért ne lehetne ez a két település? Hát nem ér össze a két településnek a vége, bár én viccelődtem azzal, hogy egy spárgával majd összekötjük, kihúzzuk így keresztbe légvonalba, és akkor lesz egy közvetlen kapcsolatunk, de ez azt gondolom, hogy nonsens, hogy ezért nem jöhet létre egy fogorvosi körzet, és ezért két település nem tudja ellátni a fogászati szakrendelést. Tehát kötelezettségünk van, iskolafogászat, gyermekfogászatot kell működtetni, de nem tudjuk kialakítani, mert 1500 fő alatt önállóan nem kapom meg a lehetőséget, amikor meg találok egy társat, akivel együtt lehetne együtt dolgozni, az meg nem ér hozzá a határunkhoz, vagy mi nem érünk hozzá az ő határukhoz, szóval ez egy nagyon furcsa állapot. Elméletileg már dolgoznak ezen a problémán, eljutott az OEP-hez is, eljutott az országgyűlési képviselőnkhez is. Én azt gondolom, hogy őszre, vagy ősz végére itt erre pontot tudunk rakni, és nem úgy, hogy a mi körjegyzőségünket szétszakítják, és oda csapják a két települést megint valahova, mert az gyakorlatilag egy 4-5 év kiesés egy településnek, hogy újra beállni, és újra egy rendszert fölépíteni. Nem azt kell szétzilálni, ami működik, hanem lehetővé kell tenni, hogy ha ez a két település közel van egymáshoz, akkor igenis dolgozhasson együtt orvosi szempontból is, vagy orvosi ellátottság szempontjából is. Az egészségügyet én ezzel lezárnám. Én azt gondolom, hogy az országos problémákkal mi nem foglalkozunk. A rendelőnk rendben van, légkondicionált minden egyes rendelőnk, és gyakorlatilag mindent megteszünk azért, hogy a lehető legjobb ellátást tudja nyújtani a doktornő. Az országos problémákkal pedig foglalkozzanak azok, akikhez ez tartozik.
1: Azzal indítottuk a beszélgetést, hogy nemrégiben jártam nálatok, és egy csodás előadást láttam, ugyanis meghívást kaptunk mi is a Padlás című darabra, amelyet már több ízben bemutattatok, és itt még nem áll meg a dolog, hiszen úgy tűnik, hogy lesz folytatás. Mesélj nekünk picit az érzéseidről, aztán átérünk a falunapra, amely ugyancsak összefonódik kicsit a Padlással, szóval fejtsd ki ezen érzéseidet, gondolataidat itt az otthon hangján is.
0: Igen, az érzéseimmel vigyázni kell, mert azt mondták otthon, hogy bőgni nem ér a rádióban, de ha padlással indítok, és nehéz is hirtelen beszélni róla. Nem azért, mert nem tudok, hanem ezt nagyon röviden összefoglalni nagyon nehéz. Voltunk itt a gyerekekkel, és ezt köszönjük a lehetőségeket. Lehetőséget, óriási élmény volt nekik egyébként. Meg is voltak szeppenve, és egyébként nem ilyenek, ahogy itt viselkedtek akkor. Nagyon vagányak tudnak lenni, és nagyon jó csapat érlelődött össze. Ez a csapat most a nyáron újra összejött. 4 előadást adtunk elő korábban. Ugye eleve 2 terveztünk, abból lett 4, plusz a nyilvános főpróbánk is megvolt, tehát ott is volt jó néhány látogatónk, és volt a fő előadásunk, amint is részt vehettetek, nyári kánikulában egy zárt művelődési házban, ahol akkor is egy kicsit több mint 300 embert ültettünk le, 200 főre vagyunk hitelesítve, akkor 250 ülőhelyünk volt, amikor ti voltatok

0: ez az előadás ebből a gyerek csapatból egy nagyon jó előadó csapatot alakított. Igazán meglettek gyúrva ezek a gyerekek, és egymást alakították, és egy olyan kohéziós erő tartja most már össze őket, hogy amikor összejövünk és találkozunk, és ebben a 8. osztályban is volt 3 klik, minden osztályban van. Pedagógusok ezt nagyon jól látják, és nagyon pontosan tudják, hogy melyek ezek a klikkek, és ezek a gyerekek most már összetalálkoznak, és mindenki megölel mindenkit, amikor megérkezik. Szeretettel üdvözlik egymást, nagyon nehezen búcsúznak el, sokáig beszélgetnek, tartják a kapcsolatot. Ez egy nagyon jó érzés. Egy apró kis történetet hadd mondjak el ebből. Az egyik fiú, az egyik szereplő, T. Müller szerepét játsza. Kiderült az előadás hetén, most a plusz egy ráadás előadás hetén, hétfőn, hogy őt apukája nyaralni viszi, és a meglepetés az, hogy hát ők nem csak Debrecen mellé mennek nyaralni, hanem Debrecenben majd repülőre ülnek, és onnan viszi tovább. Azaz így szombaton ő nem tud hazajönni busszal reggel, hogy az esti előadáson szerepeljen. Hát és ez kiderült, ezt apuká árult el nekem, mert a gyermek nem tudta. Hát egy világ dölt össze bennem, bár rögtön a B-tervvel kezdett működni, hogy a csapatból akkor, aki eddig a meglökőt játszotta, az majd a T. Müller lesz, mert tudja az össze szöveget. A meglökő szerepére, akinek egy sora sincs, mert hogy néma hóhért játszik, oda majd egy beugró szereplőt beteszünk, és megpróbáljuk megoldani. Végül nem kellett. Apukával leveleztem egy keveset, és apuka elárulta a fiúnak, hogy mi lenne a meglepetés, és megadta neki azt a lehetőséget, hogy nem lesz harag belőle, de dönts el, hogy akkor melyikre szeretne menni. És aznap este azt írta nekem a T. Müller, és ezt kiraktam utána a csoportba is, hogy hát ő a csapatot választja. Na, akkor gondoltam én, hogy ezekből a srácokból most lett igazán csapat, amikor ez az egy mindenkiért és mindenki egyért, ott ők összeértek abban a pillanatban, ezért ennek a plusz egy ráadásnak a próbája, meg maga az előadás is már olyan jókedvűen zajlott, tehát ez egy önfelett játék volt, igazából ők is már csak szórakoztak itt az előadás során, végig mosolyogtak, vigyorogtak, az apró pici hibákat ők is megmosolyogták, mert mindig van, ezt a néző nem mindig veszi észre, vagy legtöbbször nem veszi észre, de a gyerekek nagyon jól kezelték ezeket a hibákat, egy nagyon komoly előadás érett meg ebből a padlásból, illusztris vendégeink voltak, különböző településekről érkeztek, művelődési házakból, önkormányzattól, alpolgármester vendégünk is volt, és ott járt nálunk dr. Bülisics Zita országgyűlési képviselőasszony, akinek a posztja, amit utána kirakott, az egy nagyon-nagyon kedves poszt, és politikustól ilyen posztot nem nagyon olvastam még, és amikor a gyerekek azzal hívnak föl, hogy őket ez nagyon meghatotta, hát akkor azt mondtam, hogy gyerekek, akkor ti adtatok valamit, és most kaptatok ebből vissza valamit. Úgyhogy ezek a gyerekek azt gondolom, hogy a további életükben ezt egy örök emlékként cipelik tovább. Ez a padlás előadás egyébként a múlt hét szombaton volt, és ez volt a 21. falunap apaj rendezvényünknek a 0. napja, egy kicsit ilyen előrehozott 0. nap, ezért szerepelt a falunapi plakáton is. Aki szeretné a plakátot megnézni, az Apaj község hivatalos önkormányzati Facebook oldalán ezt láthatja. Nagyon sokan megosztották már. És ezzel így rá is kanyarodok gyakorlatilag a falunapú programunkra, ahol már most megkerestek azzal, hogy a falunap két napján mikor lesz újra a padlás. Jelentem nem lesz, és a padláson még csak egyetlen egy gondolat, hogy már korábban is megkerestek, de mivel eljöttek megnézni ezt a plusz egy előadást, most két helyre is kaptunk őszre meghívást, gyakorlatilag szintén egy közszínház épületbe és egy sportcsarnokba, hogy adjuk elő ezt a produkciót. két-két előadással, egy péntekivel, ahol iskolások vehetnek részt, és egy szombatival, ahol település lakói vehetnek részt, ami nagyon nagy megtiszteltetés. Ugye ne felejtsük el, hogy 8. osztályos gyerekekről beszélünk, illetve bocsánat, ő most már elsős középiskolások, és van egy harmadéves középiskolás közöttük, aki a kölyköt játszotta. Szóval ez a kis baráti csapat, hogy hogy tud összejönni ősszel, nekem most ez a legnagyobb feladat, hogy őket összeszervezzük. Már most szedjük össze az iskolákat, hogy ki hova megy tovább tanulni, ott a iskolavezetéssel már elkezdtem fölvenni, Dunaújvárosban mennek sokan a kapcsolatot, hogy ki tudjam kérni ezeket a gyerekeket próbára és az előadások napjára, de azt gondolom, hogy bármelyik iskola büszke arra a tanulójára, aki egy ilyen előadásban szerepel, úgyhogy ha majd meglátják a videófelvételeket a YouTube-on, azt, amit ki tudunk rakni ebből a padlásból, akkor azt fogják mondani, hogy büszkék erre a diákukra, hadd menjen, szerepeljen, és most már vigye az ő hírüket, mert az ő iskolájuk tanulója. Szóval kicsit vissza újra a falunapi programokra. Sok érdekesség vár az odalátogatókra. Ez a programsorozat pénteki napon fog kezdődni, és immár másodszor kezdjük úgy, hogy egy kiállítást nyitunk meg. Most Papné Bernát Judit Kunszent Miklósról érkező festőművésznő kiállítását fogjuk megnyitni. Mai nap fogjuk elrendezni a képeket, tehát innen én oda rohanok. Tárlatot kell összeállítani, a képek már megérkeztek, és ez a tárlat azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes, üde színt fog vinni a falunapi programba is. Nagyon sok virág, virágos üreg, környezet, illetve nagyon sok épületet láthatnak majd akvarell és egyéb festményeken. A művésznő nagyon szépen vall a művészi hirtallásáról, ez majd olvasható lesz egyébként ott a kiállításom, ki lesz téve. Ami fontos, hogy ezeket a kiállításokat mi mindig úgy nyitjuk meg, és úgy tárjuk a látogató közönség elé, hogy díjtalanul látogathatók a közösségi ház nyitvatartás idejében, vagy előreegyeztetett időpontban, bárki eljöhet, megnézheti. Egy nagyon lelkes vezetője van a közösségi háznak, tehát képes még 4-5 ember miatt szombaton is bejönni munkaidőn kívül, hogy megnyissa és meg tudják nézni a tárlatot. Azon ne lepődjön meg senki, aki így jön el hozzánk, hogy ő fogott könyvet kölcsönözni. Tehát az Erika anélkül nem fogja elengedni, tehát biztos, hogy valamire rábeszéli, és belépteti a könyvtárba az oda látogatót. Ez is díjtalan, de olvasni kell. Tehát az én hitvallásomat ő viszi tovább, hogy igenis olvasni kell az embereknek, és ez nagyon sokat segít. Szóval ezzel a kiállítással nyitunk, Papné Bernát Judit kiállítását 16 órától tekinthetik meg pénteken az odalátogatók. A kiállítás megnyitója és a képek megtekintése után ott lesz egy kis állófogadás, egy kis kóstoló helyi termékekből, Szomor Dezső úr gazdaságából, szalámikból kapunk kóstolókat, Kunszent Miklósról spéci házi sajtokat, mindenki ott kóstolgathat és ízlelgetheti ezeket a különlegességeket, és azt gondolom, hogy Pap Sándor, a festőművész felesége pedig egy kicsit különleges borral is megkínálja azokat, akik nem vezetnek utána. Ez nagyon fontos, tehát csak az kóstoljon bort, aki utána már nem ül volán mögé. Én rögtön mondtam Sándoréknak, hogy én kerékpárral érkezem pénteken, tehát egyébként is így terveztem, ez a legbiztosabb egyébként a falunapon egy polgármester számára, de a vicc kedvéért jelezem, én is szeretnék majd egy kortybort megkóstolni. Szóval a borkóstolás után azért lesz még programunk, mert este 21 óra tájban, amikor igazából besötétedik, akkor a piknik mozi újra ott lesz apajom, addigra már a vászon a helyére kerül, és a piknik mozi előadásában a Futni mentem című magyar filmet láthatja a közönség. Önök kérték, úgyhogy semmilyen reklamációt nem fogadunk el. Most már 3. éve tesszük azt, hogy 10-12 filmet közzé teszünk, és abból választhat a közönség. nagyon vicces, mert nekem volt egy befutóm, nem ez volt, de azért, mert én ezt már moziban láttam, ezt a filmet, és én ezért egy másikat választottam, és jól kinevettek a kollégáim, mert rögtön az elején mondták, hogy ha ezt beletesszük a listába, ezt fog nyerni, hát az nyer. Tehát, ha a közönség ezt kéri, akkor azt kell vetíteni. És a Piknik mozik után újra van egy meglepetés, ez a Gyémán tesók, ők Bugyiról érkeznek, egy DJ páros, akik egy nagyon furcsa kombót alkotnak, és nem a hagyományos diszkó elvein működnek. A technikájuk az ugyanaz, de nagyon sok mulatost is játszanak, mulatos zenét, és igazából minden rétegét megfogják a közönségnek. Pontosan érzik, hogy mikor kell, én azt szoktam mondani, hogy ümci-ümcit berakni, és akkor a fiatalok tombolnak, aztán mikor raknak be egy újabb mulatost, és akkor arra az idősebb korosztály, de néha meglepő, hogy a mulatosra mondjuk az általános iskolás korosztály is simán ott tombol, és tudja kívülről a számokat, én ezzel leszoktam döbbenni, a szó jó értelmében, de hát ha ez kell a közönségnek, úgyhogy ott lesznek idén is a Gyémántesók, péntek este, gyakorlatilag éjfél után egy kicsivel fogják befejezni, amíg a rendezvény engedélyünk tart. Így lezárjuk a pénteket. Szombati napon a megnyitó 10 órakor lesz, de már reggel 8-tól a bográcsos főzőversenyen résztvevők természetesen kitelepülhetnek, mindenki elfoglalhatja a helyét, elkezdheti a főzést, és elindul a nagy bográcsos főzőversenyünk, amit most már 20. éve tartunk. Nagyon sokan fognak indulni. Itt mindig egy háromnapos kétszemélyes wellness hétvégét lehet nyerni, úgyhogy ezért elég komoly harc megy most már az elmúlt években. És azt is mondhatom, hogy az elmúlt három évben nem nyerte meg ugyanaz. És ez egy nagyon jó hír, hogy mindig sikerült valaki másnak elvinni ezt a díjat. Szóval megy a bográcsos főzőverseny, és fontos elmondani, hogy az idei falunap rendezvényünknek a társ szervezője, az nem más, mint az Apai Iskolás Gyermekekért Egyesület, tehát az iskolai egyesületünk, a rövidebb nevén, vagy az ismertebb nevén, és ők hoztak plusz programokat erre a falunapra. Népi játékok lesznek, népi játszóházat szerveztek, természetesen lesz arcfestés, amit csinálnak, és lesznek a színpadon is különböző produkciók. Szombat délutára hozzák a Kiskunlacházi Néptánc csoportot, aztán a helyi zumbások is fölépnek, illetve a Dömsödi Művészeti Iskola, ami közös az Apai Általános Iskolával, művészeti iskola tánckara is fel fog lépni, úgyhogy három táncegyüttes is lesz délután a színpadon, ami sok meglepetést tartogat a nézők számára. Természetesen lesz Cséza, Dodge and Ringlispi és egyéb, hát legyen ez is népi játék, de igazából ez egy másik szegmens, igen. De elmaradhatatlan, azt gondolom, egy falunapról, és fél ötkor pedig az előadók kapják meg a színpadot. Harryék kezdik, ez az Eszterga duó, aki föllép fél öttől, ők másfél órát lesznek a színpadon, és gyakorlatilag a mulatosból, a diszkos lágereken keresztül, és a közismert magyar slágerekig mindent is fognak játszani. Ők vezetik át majd a végén a mulatosba a színpadi produkciókat, mert hogy őket Laci Betyár követi. Laci Betyár érkezik hozzánk, aki a minden igaz egy kicsit korábban jön, mert azt mondta, hogy a bográcsok környékén is szeretne egy kicsit sétálgatni. Hát rajta, tehát ez nem voltunk ennek elrontói, hadd csinálja. És az ő produkcióját pedig egy különleges föllépő fogja követni, egy nagyon nagy csapat, ez nem más, mint a Táncoló Fekete Lakcipők. Hirtelen, ha valaki ezt hallja, akkor így összehúzza a szemöldökét, hogy úr, mi lesz? Mi lesz itt a színpad? Ki az? Hát nem ki, hanem kik ők. Egy rockabilly zenekar, aki Komár László emlékzenekarként fut, Komár László számokat játszanak, de azt gondolom, hogy Komár László nyomán Elvis számokat is hallhatunk majd tőlük. Ők is egy másfél órás koncertet fognak adni. Az esti fő fellépők idén ők lesznek. Az ő produkciójuk fogja zárni gyakorlatilag a falunapi programot.
1: Hát akkor mindenkit arra buzdítunk, hogy látogasson el Apajra, és vegyen részt a falunapi programokon, mulasson egyet, és legyen egy jó közösség részese, nézze meg, hogy milyen Apajon a bográcsos étel, illetve hogy mulatnak az apai lakosok. Nagyon szépen köszönjük, hogy
0: eljöttél. Én is köszönöm szépen, de még visszaragadom a szót, ezt a rádióban nem szabad. Hadd mondjam el még a falunapról, hogy kulturális eseménnyel is készülnek, az iskolai egyesület két kiállítást is szervez, és mind a kettő nagyon izgalmasan hangzik. Az egyik, az gyerekek munkáiból szeretnék az iskola életét bemutatni, és abból csinálnak egy tárlatot. A másik pedig, ami számomra még izgalmasabb, az pedig az iskola történetét dolgozták föl, és itt korábbi igazgatóasszony segítségével nagyon régi naplók, bizonyítványok, egyéb okiratok lesznek bemutatva, illetve olyan fényképek, amik különböző fiókok mélyen lapultak eddig. Hát ez talán az apaiaknak érdekesebb, de azért szerettem volna itt elmondani, hogy el ne feledkezzenek róla, hogy elmehetnek a betoni jurták felé. Ezt az apaiak tudják, hogy ott van a központtól néhány 10 méterre. És egy érdekesség még, ami meglepetés, ma kerül majd ki plakátra, ismét lesz csikos bemutató a focipályán, illetve lesz kok 5-ös, úgyhogy minden csodát láthatnak az odalátogatók. Köszönöm
1: Irány
0: szépen.
1: Akkor Apaj, nagyon szépen köszönjük, hogy velünk indítottad a napot. Vendégünk itt az Otthon hangján Novák Pál Apaj polgármestere volt. Köszönjük szépen, jó munkát, jó mulatást.
0: Köszönöm szépen.
2: Stereo. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Stereo.
2: Stereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
4: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
5: itt a reklám.
4: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 000 forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
7: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
6: Minden, ami vas.
4: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29-361-776.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: A megfizethetőség határához közelít a lakáspiac. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Ma többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
5: Novel,
2: Noticias,
5: Novinky,
2: News,
5: magyarul és érthetően
2: hírek.
9: Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad. A befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról. A vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Duna House. Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminisztérium kedden a Facebook oldalán. Posfei Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket, és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posfei Gábor. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás, míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itt van ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt, időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
8: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Stereo.
11: Stereo.
10: Amikor duplázol.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz. A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: A zene alfája és omegája.
5: Rádió Dabas.
4: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: I'm freezing

0: Rádiódobosanz otthon hangja, 8 perccel vagyunk, 10:30 után hamarosan hozom a menüajánlót, de előtte van néhány friss hírem az utakról, úgyhogy már is mondom. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után dolgoznak, a forgalomkorlátozás miatt a 42-es és a 38-as kilométer között torlódnak a járművek. Vezessetek óvatosan és menet közben is hangoljatok rá.
1: A zene a mágia legerősebb formája.
2: 93.4
1: Rádió Damok.

0: Rádiódobosan az otthon hangja, 3 perc múlva 3:45 érkezem a menüajánlóval és egy fontos hírrel, ugyanis hajnal óta nem megy fel a Sorompó Dabason a vasúti átjárónál, úgyhogy ha tehetitek, akkor kerüljétek el azt a szakaszt, tehát a vasúti átjárónál Dabason nem lehet áthajtani, mivel nem működik a Sorompó. Erre figyeljetek, és ha hasonló infótok van, akkor hívjatok minket a 2956-2562-n. Menüajánlóval folytatjuk, aztán pedig itt lesz Teddy Swims. Maradjatok velünk!
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: Nézzük a konyha ajánlatát, ami erdei gombaleves, csirkepörkölt galuskával és uborka salátával, lazanya bolognéze sok sajttal, mustáros sonkás sajttal töltött csirkemell, rizssel és friss salátával, valamint málnás, mascarpone és cannelloni. Aztán nézzük a Szarvasbangó Bistro & Catering mai ajánlatát, ami hideg fahéjas megyleves, vadasmarha zsemlegombóccal, rántott csirkecomfilé majonézes borgonya salátával, zöldséges csicseriborsó ragú bulgurral, hagymás csirkemáj zejleres burgonyapürével és gesztenye krémes csokoládé mousse a desszert. A Sári ABC kínálata zöld borsóleves, magyaros resztelt csirkemáj petrezselymes burgonyával, milánói sertésborda reszelt sajttal, borsos pokhagymás oldalas lila káposztával, hagymás tört burgonyával és mangós csilis csirke jázmin rizssel. Jó étvágyat!
2: Reklám voltam, viszont hallásra!

0: Rádió Dombason az otthon hangja volt Lady Gaga, itt a 93.4-en, és megérkezett menet közben Nász Luka Brigi, és friss infókat hozott a vasúti átjárót illetően. Szia, Brigi!
1: Szia, köszöntöm a hallgatókat! Én most, ahogy jöttem, úgy láttam, hogy mindenki át tudott kelni, és
0: igen, nekem az volt az utolsó információm, hogy még mindig nem lehet átmenni, úgyhogy ezért mondtam a hallgatóknak, hogy ezért jelezzék, hogyha történik valami áttörés az ügyben.
1: Nem kizárt, hogy ugye most pont jött a vonat, amikor jöttem, tehát már Gyónnál is piros volt a lámpa, és ahogy jöttem, akkor pont jött szembe a vonat is, és akkor utána láttam, direkt benéztem, és mind a két sorompó fent volt, és akkor tudtak jönni. Hát nem kizárt, hogy esetleg összecsúszott két vonat, mert mint úgy értve összecsúszott, hogy azért hagyták lent olyan sokáig, mert várták a következőt.
0: Reggel óta vannak problémák, tehát hajnal óta nem emelkedik föl a sorompó, illetve vagy felemelkedik, vagy nem, úgyhogy ezért mondtam a hallgatóknak, hogy talán érdemesebb elkerülni ezt a szakaszt. Hát most, hogy felemelkedett, ez már egy jó hír, aztán várjuk a további információkat majd ide az otthon hangjára, és hát szerintem amilyen információkra vágyanak sokan, szeretnék tudni, hogy mi lesz az esti meccs végkimenetele. Ugye tegnapi nap folyamán összecsapott Franciaország Spanyolországgal, ha jól tudom, akkor te a franciáknak drukkoltál.
1: Nem, a spanyoloknak.
0: Mi így összefogtunk
1: egymás ellen a kanapén, de most én nyertem ezek szerint, mert én sajnos én belealudtam.
0: Meg
1: a gyerekeket is le kellett fektetni.
0: Felháborító, hát hogy belealudtál egy meccsbe, az elődöntőbe.
1: Igazából az a gyerekek altatásába, na mindegy. De...
0: Igen, az veszélyes műfaj egyébként. A gyerekek altatásába szerintem mindenki belealszik. Vagy hát nem tudom, én állandóan belealudtam annak idején.
1: Ahogy tegye fel a kezét, jelentkezhet ma az, aki nem.
0: És hogy csinálja? Hogy csinálja, hogy nem alszik el?
1: Igen, az legyen olyan kedves, mert
0: vagy,
1: bármilyen...
0: utána nem kába, tehát nekem még az is, ha nem is alszol el, és kijössz a gyerekszobából a két lábadon, utána az káot, semmit nem tudsz. Se egy mosogatás, se egy levél megírása, semmi nem tud utána.
1: Nem, utána már csak megyek a helyemre és alszom, tehát ez nem. Na de ma is lehet akkor itt a téren is szurkolni, igen. Anglia, Argentina, kinek szurkol, 21 órakor.
0: Így van, és mindezek mellett film is lesz ma, ha jól tudom.
1: Azt nem találtam, de elképzelhető. De tényleg nem, azt nem
0: látom már egy plakátot, és tudom is, hogy nem akarok butaságot mondani, ha esetleg mégsem az. Úgyhogy inkább keressük ki a plakátot, és nézzük meg,
1: nézem,
0: hogy
1: így van, 7 órakor hogyan tudnék élni nélküled?
0: Na tessék!
1: Igen, szerda. Pénteken pedig lesz a Bambi...
0: Így van, és hétvégén is lesznek még filmek.
1: Igen, akkor pedig a Jégvarázs 2, és utána pedig a döntő.
0: No, hát akkor ezekkel a filmekkel, illetve a meccsekkel várja a Dobos városa az érdeklődőket ide a Szent István téren. Ha jól tudom, akkor tegnap rengetegen voltak, az én fiam is itt szurkolt, úgyhogy állítólag még plusz székeket is ki kellett hozni, úgyhogy érdemes közösségben lenni ezen alkalmakon, és közösen szurkolni a kedvenc csapatunknak. Ma kinek szurkolsz?
1: Még nem döntöttem el, de szerintem lehet, hogy az argentinoknak, nem tudom, még majd meglátom, hogy Dani kire szavaz. Mert akkor ellene megyünk.
0: Na jó,
1: legyen valami izgalom, érted?
0: Ez majd kiderül legközelebb itt az otthon hangján. Minden esetre jó szurkolást mindenkinek. Legközelebb velem péntek reggel találkozhattok. Addig is további jó rádióhallgatást
2: mindenkinek. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
3: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
5: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
3: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
5: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
3: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
5: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
3: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
6: 93.4. Rádiódabas.
7: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. júliusi ajánlatunk. C2 TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink tüzép. Jó neked! Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
7: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Már mondom is a friss közlekedési híreket. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Újhartyán után baleset történt. A 40-es kilométernél a külső sávot lezárták, 5 kilométeres torlódás alakult ki. Ha tehetitek, akkor kerüljétek ezt ki. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Vezessetek arra fel óvatosan, illetve figyeljetek itt a Dabasnál, a vasúti átkelőnél, hogy a sorompó hogyan működik. Jelen pillanatban, amikor én jöttem, akkor felnyílt mind a két része, és át lehetett jönni. Viszont hamarosan, ha jól tudom a menetrendet még, akkor hamarosan megint érkezik egy vonat majd a 4:12-kor ide Dabas állomásra a Kecskemét felől, úgyhogy akkor megint inkább lehet, hogy kerülni kell, hogyha esetleg a sorompó nem jól működik, és nem nyílik vissza, úgyhogy vezessetek mindenféleképpen óvatosan. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
7: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
4: Elfogadta az országgyűlés az alaptörvény 17. módosítását. Szélerőmű madárkonfliktus térképet készített a Madártani Egyesület. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
6: Novel,
3: Noticias,
6: Novinky,
3: News.
6: Magyarul és érthetően
3: hírek.
4: Elfogadta az országgyűlés hétfőn az alaptörvény 17. módosítását, amelynek értelmében a hatályba lépést követő napon Sülyök Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik. A jogszabály szerint a módosítás célja, hogy az új alkotmány hatályba lépéséig biztosítsa az állam jogszerű működéséhez szükséges, elengedhetetlen intézményi feltételeket, és megteremtse az alkotmányos demokrácia helyreállításának alapjait, fogalmazta. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utas tájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. A magyarok 62%-a nem tudja, hogyan lehet a bérlőt jogszerűen kiköltöztetni az ingatlanból, ha magától nem távozik a szerződés lejárta után. Derült ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara reprezentatív felméréséből, amelynek eredményét kedden ismertették az MTI-vel. A közlemény szerint július-augusztus fordulója évről évre az egyik legforgalmasabb időszak az ingatlanbérleti piacon a felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése után, ugyanis sok ezren keresnek bérlakást az egyetemi városokban. Hangsúlyozták, hogy érvényes bérleti szerződést jogás segítsége nélkül is lehet készíteni, de hosszú távon akkor járnak a legjobban a felek, ha közjegyző vagy ügyvéd segítségét kérik. A házilap gyakran letölthető szerződésminták alapján készülő lakásbérleti szerződések általában ugyanis éppen akkor nem adnak védelmet, amikor szükség lenne rá. Szélerőmű madár konfliktus térképet készített a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. azzal a céllal, hogy a szélerőmű hálózat fejlesztése során a természet és a madárvédelmi szempontokat a gazdasági érvekkel egyenragú súllyal vegyék figyelembe a beruházók, tervezők és döntéshozók. Az MML levélben is megkereste Kapitány István gazdasági és energetikai minisztert, arra a bejelentésre reagálva, miszerint augusztus végén a kormány jelentős szélerőmű építési pályázatot ír ki, tájékoztatta az Egyesület kedden az MT-t. Ma folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
9: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 11 óra múlt 7 perccel a mikrofonnál Szluka Brigit halljátok, és ez bizony már itt a Délibába 93.4-en. Hamarosan elveszett, megtalált a rovattal jelentkezem. Az óra felénél pedig Moldovan Ági is jön a térség legfrissebb híreivel, aztán pedig jövök még vissza érdekességekkel, de most David Guetta és Szia közös a Flames jön, de aztán itt lesz Zaporozsec és az Azon az éjszakán is. Tartsatok velünk, és figyeljetek oda, hogy Dabasról hartjára hogyan is tudtok átjutni, mert nem biztos, hogy a sorompó megfelelően működik, vezessetek arra fele óvatosan.
8: A 70-es,
10: a 80-as,
8: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
10: 93.4 Rádió Dabas,
8: az otthon hangja.

0: Feel the Fire, Jamina és Tolvaj Lenni közösei az Otthon hangján, és már is megyünk tovább az elveszett megtalálta rovatunkkal.
1: Mi segítünk neked, amikor azt hiszed, örökre elveszett, és akkor is, ha valamit találtál, és egyszerűen csak visszaadnád annak, aki elveszette.
2: Az elveszett megtalálta rovat támogatója Palazit Oliget.
0: Megtalálták Lukács Olivér diák igazolványát egy szürke tokban, itt átvehető szerkesztőségünkben. Behozták hozzánk Szemán Csaba tajkártyáját, ami szintén átvehető szerkesztőségünkben, és megtalálták Fáber Tamás pénztárcáját igazolványokkal együtt, egy fekete pénztárca, ami szintén átvehető itt a szerkesztőségünkben, valamint van nálunk egy Hyundai kulcs, egy kicsi rózsaszín Vespa kulcstartó van rajta. Ha ismerős valakinek, akkor szerkesztőségünkben szintén átvehető, valamint van még itt nálunk egy Toyota Slusz kulcs is, több másik kulcssal, és egy szemüveges plüsmackós kulcstartóval szerkesztőségünkben szintén átvehető. Örülünk, hogy segíthettünk, köszönjük, hogy segítesz nekünk.
2: Az elveszett megtalálta rovatot a Lazító Liget támogatta.
1: Reklám.
2: Lazító Liget. Esküvők, rendezvények szervezése, lebonyolítása. 0620 986 64 45.
1: Ez reklám volt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk márka kereskedésünkben.
4: Porsche M5 kereskedés és szerviz. Budapest Szentlőrinci út 5. Az M5 autópálya bevezető szakaszán.
5: Volkswagen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
7: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadság út 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Nem tartott sokáig Hernádon a lugas dűlő egy szakaszának egyirányúsítása. Idén is meghirdették a gyári tanévkezdési programot. Kipattanhat egy-egy zivatar.
10: Hírmondó.
11: Rólunk szól.
10: Régiónk hírei.
11: Első kézből.
10: Első kézből.
9: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Nem tartott sokáig Hernádon a lugas dűlő egy szakaszának egyirányúsítása, mert a napokban forgalomlassító küszöbök beépítésével újra kétirányúsítják az utcát. Hernád Nagyközség önkormányzata korábban úgy döntött, hogy a lugas dűlőt az Óvoda utcáig egyirányúvá teszi oly módon, hogy azon a Köztársaság úttól az Óvoda utca irányába lehet csak közlekedni. Az Óvoda utca felől, valamint a Kossuth és az Ady Endre utca felől érkezők nem hajthatnak rá a lugasdűlő Óvoda utca utáni szakaszára a Köztársaság útig. A lakosság azonban nem tetszésének adott hangot, így olyan kompromisszum született, hogy két fekvőrendőrt és három kitérőt építettek be az útszakaszba. Így az autósok kénytelenek lassítani, valamint találkozás esetén le tudnak húzódni a kitérő öblökbe. Zsírosné dr. Palaga Mária polgármester adott tájékoztatást.
12: Tilos a behajtás a lugasdűlőbe az Óvoda utca felől, és ennek egy nagyon komoly oka van, a közlekedés biztonságának a biztosítása. Elsősorban az erre közlekedő gyerekek biztonságának a szavatolása, hiszen nagyon sokan használják a Köztársaság útnak az Óvoda utcáig tartó szakaszát arra, hogy eljussanak az óvodába, illetve az iskolába. Az önkormányzat megpróbálta kezelni ezt a helyzetet, és eldöntöttük, hogy ha megnyitjuk az óvodát, akkor ezt az utat egyirányosítjuk. Az itt élőknek ez komoly problémát jelentett, hiszen aki itt lakik, annak vagy hazafelé, vagy otthonról elmenve problémát okoz az, hogy kerülnie kell. Ezt az önkormányzat méltányolta, és megvizsgáltuk, megkérdeztünk minden utcában lakót arról, hogy hogyan lehetne másképpen kezelni ezt a problémát. Tehát két menetdinamikai küszöböt építettünk be az útnak ebbe a szakaszába, amit csökkenti a sebességet, és ezáltal növeli a közlekedés biztonságát, és három kitérő is készül az út mellett, ami azért szükséges, hogyha ezen a keskeny úton két autó találkozik, akkor legyen lehetősége a Köztársaság út felül érkezőknek félreállni és elengedni azt, aki szembe jön.
9: Gyálváros önkormányzata idén is meghirdette a gyári tanévkezdési programot. A kezdeményezés célja, hogy segítséget nyújtson az általános iskolás gyermekeket nevelő családoknak a szeptemberi iskolakezdés költségeinek csökkentésében. A program keretében az 1-8 év folyamos diákok egy legfeljebb 12.000 forint értékű tanszercsomagot kapnak, amely az adott osztály pedagógusai által összeállított eszközlistának megfelelő felszereléseket tartalmazza. A csomagban többek között füzetek, ceruzák, tollak, festékek és egyéb a tanévkezdéshez szükséges taneszközök kapnak helyet. A támogatásra jogosult minden olyan gyermek, aki gyári oktatási intézmény tanulója. Emellett azok a diákok is részesülhetnek a támogatásban, akik más településen járnak iskolába, de gyári állandó lakóhellyel rendelkeznek és életvitelszerűen gyálon élnek, valamint legalább az egyik szülőjük szintén gyári állandó lakcímmel rendelkezik. A gyári iskolák tanulói számára a tanszercsomagot az önkormányzat automatikusan biztosítja, amennyiben a polgármesteri hivatal rendelkezik a szükséges adatokkal. A nem gyári intézményben tanuló, de gyári lakóhelyen rendelkező gyermekek esetében a támogatás igényléséhez a gyári iskola kezdési program nyomtatványát kell kitölteni, és legkésőbb augusztus 31-éig benyújtani. A támogatás gyermekenként és tanévenként egy alkalommal vehető igénybe, kizárólag az egyik szülő által.
10: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
11: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
10: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
11: www.radiodabas.hu-ra.
2: Lelátó extra.
9: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallott. Új szakmai igazgató dolgozik Pirisen Kenesei Krisztián személyében. Labdarúgó pályafutása mellett immár 8 éve dolgozik edzőként. Tapasztalatot szerzett az MTK Budapestnél, ahol egyéni képzési területen tevékenykedett. Az elmúlt 4 évben a Csóki sportjátékos edzőjeként dolgozott, így jól ismeri a vármegyei labdarúgást. Idén a Pest vármegyei amatőr válogatott asszisztens edzőjeként is értékes tapasztalatokat szerzett. Pirisen kiemelt feladata lesz az igazolások szakmai koordinálása, valamint szoros együttműködésben dolgozik majd a felnőtt csapat vezető edzőjével Miklósvári Jánossal. Fontos kapocs lesz a játékosok, az edzői stáb és a klub vezetősége között, emellett aktívan részt vesz a csapat mindennapi edzés munkájában, valamint a szakmai döntések előkészítésében is. Krisztián szerint a csapat elsődleges célja a bajnokság megnyerése és az NB3-ba való feljutás. Úgy véli, hogy a bajnokság megnyerése komoly kihívás, de következetes szakmai munkával és megfelelő hozzáállással elérhető. Minden nap azért fog dolgozni, hogy a csapat megvalósítsa ezt a célkitűzést. Nagyon várom ezt az új kihívást, bízom benne, hogy meg tudok felelni az előttem álló feladatoknak, és szakmai gondolataimmal folyamatosan segíthetem a csapat fejlődését. Szeretnék aktívan hozzájárulni a klub sikereihez, nyilatkozta a szakember. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast! Ma a fátyol és gomoly felhők mellett több órás napsütés várható. Szorványosan záporok, zivatarok előfordulhatnak. Az északias szelet néhol élénklökések kísérhetik. Délutánra 27 és 34 fok.

Roll to me, Delamitri felvétele szólt itt az otthon hangján, és már is megyünk majd tovább zenével, de 10 percünk van már csak délig. Jó étvágyat kívánok majd mindenkinek előre is az ebédhez, és egy érdekességgel jöttem. Arról már lehetett hallani, hogy a Metallica All Within My Hands alapítványa több millió forintot adományozott,

0: hazai civil szervezeteknek, és ha jól tudom, akkor pár héttel ezelőtt már volt szó arról, hogy a Budapest Bike Mafiának adományozott például 6 millió forintot, de nem olyan rég a NANE Egyesület is kihirdette, hogy ők is részesültek a zenekar budapesti fellépése után a támogatásból, méghozzá ők is 6 millió forintot. Azt írták, hogy doppergés, örömmel számolunk be arról, hogy a Metallica budapesti látogatása alkalmából többek között minket választott be a támogatott hazai civil szervezetek közé, ezzel is segítve a prevenciós, áldozatvédő és a nők biztonságáért folytatott munkákat. Big thank you and we keep fighting for women because nothing else matters, ezt írták. A Metallica alapítványa 6 millió forinttal járult hozzá a nők elleni erőszak felszámolását célzó munkához, amivel a NANE Egyesület foglalkozik. És ez a zenekarnak az All Within My Hands alapítványa a koncert bevételéből még a Budapest Bike Mafiának is ajándékozott 6 millió forintot, és hogy lesz-e még olyan ma hazai civil szervezet, akik részesülnek a Metallica a ajándékából, azt nem tudom, viszont most hallgassuk meg On Nothing Else Matters itt az Otthon hangján, utána pedig megyünk majd tovább, hiszen nem sokára dél, közlekedési hírekkel, reklámmal és országos híreinkkel, aztán folytatódik a Déli Báb az Otthon hangján.
1: Fél évszázad legjobb dalaival.
2: Rádió Dabas, az Otthon hangja.

0: Tessék!
1: Itt a reklám!
0: A Gyóni Géza Általános Iskola magyar, matematika, angol szakos pedagógust és napközis nevelőt keres. Jelentkezni Kotán Sántor intézményvezetőnél lehet a 0629 367 391-es telefonszámon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra!
0: És már mondom is, hogy mi a helyzet az utakon. Nem tudom, hogy áll a Sorompóit Dabasnál az Újhartyán a vezető út fele, de ha bármit tudtok róla, akkor jelezzétek a 2956-2562-es telefonszámon. Viszont az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt sávzárás mellett dolgoznak, az 56-os és az 53-as kilométer között torlódik a forgalom. Újhartyán után korábban baleset történt, illetve dolgoznak is, így a 44-es és a 37-es kilométer között szakaszos lassulás torlódás alakult. Vezessetek óvatosan. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést!

0: Olcsóbb lett az augusztus 20-ai rendezvény. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban a VB miatt. Ma folytatódik a változóan felhős idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Az augusztus 20-ai rendezvény sorozat a korábban tervezett költségvetés kevesebb, mint egyharmadából, egyszerűbb, racionálisabb és költséghatékonyabb szervezési keretek között lesz lebonyolítva, közölte a belügyminisztérium kedden Facebook oldalán. Posfély Gábor azt írta, a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség június végén felmondta az ünnephez kapcsolódó szerződéseket és új közbeszerzést írtak ki. A költségcsökkentés nem érinti az ünnep méltóságát, a résztvevők biztonságát, valamint a kiemelt családi, kulturális, zenei és esti látványelemeket sem, fogalmazott Posfély Gábor. Megkezdődött a szülő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szülő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szülőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIC-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon, ez nem arról szól, hogy a gyerekek hozzáférhetnek a közösségi médiához, hanem arról, hogy a közösségi média hozzáférhet-e a gyerekekhez, és ha igen, mikor, jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, a gyermekek online biztonságáról szóló uniós bizottsági jelentés bemutatásakor. A jelentés szerint Európában a fiatalok napi 4-6 órát töltenek képernyő előtt, csak nem 60%-uk tapasztalt már érzelmi vagy pszichoszociális problémákat az online jelenlét hatására. Minden tizedik megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, szivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
1: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: Délmúlt 4 perccel a mikrofonnál Szulka Brigit, halljátok. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez. Tayo Cruzzal és a Dynamite-tal kezdjük ezt az órát, de jön majd Ed Sheeran és Well Hello is itt lesz majd velünk. És persze megnézzük, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakul a mai napunk.
2: Az ország szívében.
1: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, az otthon
1: csak
0: hangja.
1: Egyetlen szó, olyan vigasz.
2: Egyetlen szó a TNT-től itt az otthon hangján. Mindjárt ezzel is megyünk tovább. Egy kis szünet után, ugyanis kiderült, hogy Palvin Barbie és Dylan Spruce születendő gyermeke kislány lesz. Ezt egy július 14-i podcastben beszéltek erről Palvin Barbara és a színész, a Wide Man című podcastben. Azt is elárulták, hogy megvan a születendő gyermek beceneve. Principessának fogják hívni, mondta Dylan Spruce. A szó olaszul azt jelenti, hogy hercegnő. Ugyanakkor a magyar modell ugyanis kendőzetlenül beszélt arról is, hogy a terhesség nem csupán az örömről szól, kemény mentális küzdelem is tud lenni, írta az E-News. Ez alapján a sassy.hu-t olvasom nektek. Hogy miről beszéltek még, hogy mi volt a legnehezebb időszak a terhességében eddig Barbie-nak, és hogy hogyan várják a születendő kislányukat, arról a sassy.hu-n olvashattok, és érdemes esetleg a Wide Man podcastet is meghallgatni. Mi pedig akkor megyünk is tovább már is a TNT-vel és az egyetlen szóval.
0: .4 Az érzelmek hullámhossza.
3: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók, hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
5: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
7: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Nem.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days

0: Lost Frequencies és Calm Scott közös a Where Are You Now itt az Otthon hangján, és már is megyünk tovább. A csillagok állásából sok mindent meg lehet jósolni, azt nem tudjuk megjósolni, hogy például a mai meccset Argentina vagy Anglia nyeri, de hogyha kíváncsiak vagytok rá, akkor itt megnézhetitek majd élőben a Szent István téren óriási kivetítőn. Jó élményekkel gazdagodhatok, és előtte még egy filmet is láthattok, szóval érdemes kilátogatni majd ma este ide a Szent István téren. De ha már a csillagok állása, akkor azt viszont elmondhatjuk, hogy a különböző jegy szülötteinek milyen napot ígér a mai nap.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: A kosi egy szülöttei a mai tüzes energiák kedveznek különösen, hiszen a kos is a tűz elem szülötte. Könnyen lelkesítesz másokat, és bátran vágsz bele új dolgokba, arra viszont figyelj, hogy a lendület ne csapjon át türelmetlenségbe, mert akkor a legjobb ötlet is könnyen félre mehet. Kedves Bika, ma minden egy kicsit hangosabbnak és intenzívebbnek tűnhet, és te a békés, nyugodt tempót szereted. Nem kell felvenned mások vibrálását, a nyugodt hozzáállás most többet ért. Ha kivárod a megfelelő pillanatot, egy jó lehetőség szinte magától megtalál. Szerdán tele van jobbnál jobb ötletekkel az ikrek, és most könnyen maga mellé is állíthatja az embereket. Egy új terv vagy meghívás izgalmas fordulatot hozhat a napodba, csak arra ügyelj, hogy ne válj laj többet annál, mint ami valóban belefér. A mai nap arra bíztat, kedves rák, hogy higgy jobban magadban és az elképzeléseidben, jó eséllyel kapsz olyan visszajelzést, ami megerősít egy fontos döntésben. A lelkesedés ragadós, de a pénzügyekben érdemes megőrizni a józanságodat. A Hold és a Jupiter az oroszlán jegyében találkozik, így ma az oroszlán a főszereplő. Nagy lendületet kapsz, és úgy érezheted, nincs előtted lehetetlen, és nem is tévedsz, mert most minden égi támogatást megkapsz. Élvezd ezt az erőt, de hagyd teret másoknak is, mert ettől lesz igazán sikeres a napod. A környezeted most sokkal impulzívabban működhet, kedves szűz, mint ami neked kényelmes. Olyan reakciókkal találkozhat, amit nem is értesz. Szerencsére jól átlátod a helyzeteket, és ez segít megőrizni a nyugalmadat. Egy háttérben érlelődő ötletből hamarosan valami igazán jó születhet. Vedd észre, hogy a teremtő energiák is működnek az életedben. Kedves mérlek, könnyen a társaság középpontjába kerülhetsz, és ezt most kifejezetten élvezed. Egy baráti beszélgetés vagy közös program új inspirációt adhat. A lelkesedés mellé egy kis mértéktartás is jó, teremtő energiák is működnek az életedben. Kedves mérlek, könnyen a társaság középpontjába kerülhetsz, és ezt most kifejezetten élvezed. Egy baráti beszélgetés vagy közös program

0: Milyen mondasz igent egy új kalandra, utazásra vagy izgalmas terve, csak ne akarj egyszerre minden lehetőséget megragadni. Szerdán nagyobb horderejű ügyek kerülhetnek a bak előterébe, és jó érzékkel találod meg a helyes irányt. Valaki bizalmat szavaz neked, ami sokat jelenthet a jövő szempontjából, a túlzott kockázatvállalást viszont most jobb elkerülni. A vízöntő kapcsolataiban sok minden felerősödhet, legyen szó lelkesedésről vagy véleménykülönbségről. Egy nyílt beszélgetés sokkal közelebb hozhat valakihez, ha sikerül megőrizni a nyugalmadat. A mai nap kifejezetten szerencsés fordulatokat tartogat. És végezetül, kedves halak, rengeteg energiád lehet, és végre olyan feladatokat is könnyedén elvégzel, amelyeket eddig halogattál. A sikerhez most az vezet, ha nem aprózod el a figyelmedet, hanem összpontosítasz, egy kis önfegyelemmel nagyon eredményes napot zárhatsz. Ezeket üzenik mára nekünk a csillagok.
1: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
2: A horoszkóp rovatot a Will Serker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Will Serker.
1: Will Serker.
3: Villanyszerelési szaküzlet Sáriban,
4: ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

0: Repülők és az I Love You, ezzel zárjuk ezt az órát, egy percünk van még, egy óráig gyorsan megnézzük, mi a helyzet. A közlekedés terén, országos híreink után pedig folytatódik a Daily Bába az Imagine Dragons Take Me to the Beach című felvételével. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Örkény előtt sávzárás mellett dolgoznak, az 56-os és az 53-as kilométer között torlódik a forgalom. Újhartyán után korábban baleset történt, illetve dolgoznak is, így a 44-es és a 37-es kilométer között szakaszos lassulás torlódás alakult ki. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Ma többször erősen megnövekszik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Duna House. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. A Balti-tenger térségében a lengyel légtérbe berepülni próbáló orosz felderítő repülőgépeket fordítottak vissza a lengyel vadászgépek kedden, közölte a lengyel nemzetvédelmi miniszter az X-en. A légtér ellenőrzési szolgálatot teljesítő két lengyel vadászgép kapcsolatba lépett a géppel, figyelmeztetést adtak ki számára, hogy el kell hagyni a légteret, erre Oroszország irányába távozott, áll a miniszteri bejegyzésben. Hozzátette, hosszú idő óta ez az első olyan eset, amikor egy orosz gép megpróbálta megközelíteni Lengyelország tengeri határát és megfigyelni annak légvédelmi rendszerét. A miniszter úgy értékelte az incidens, azt bizonyítja, hogy Moszkva folyamatosan hibrid háborút folytat, felderítést végez és ellenséges minden NATO tagállammal. Ma folytatódik a változóan felhős idő, emellett az ország nagyobb részén több órára kisüt majd a nap. Szorványosan fordulhatnak elő záporok, zivatarok, utóbbiakat intenzív csapadék, jégeső és erős viharos széllökések kísérhetik. A légmozgás zivataroktól függetlenül többnyire gyenge mérsékelt marad, a legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 34 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
6: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
5: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És már kezdjük is az órát, 3 perccel múlt el 1 óra, ez a Daily Báb, én pedig Szluka Brigi vagyok, és az első dal, amit lejátszok ebben az órában, az Imagine Dragons-tól a Take Me to the Beach, aztán jön majd Tóth Andi is, és még sokan mások is itt lesznek velünk, lesz szó fociról, a Tudás Morzsákban is húzok egy érdekességet, úgyhogy tartsatok velem ebben az órában is.
5: A 70-es,
6: a 80-as,
5: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
6: 93.4 Rádió Dabas.
5: Az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, a régió rádiója.
1: All the stories, tricks and glory could be over in a second.

0: Your Game, Reiko felvétele szólt itt az otthon hangján, egy perc elmúlt el, 4:42, Pápai Jócival megyünk mindjárt tovább, jön az utolsó tánc. Viszont a sportpost.com arról ír, hogy a spanyolok elleni VB elődöntőt elveszítő francia válogatott egy friss cikk szerint új korszak küszöbén áll. Didier Deschamps a 2026-os világbajnokság bronzmérkőzése után távozik a szövetségi kapitányi posztról, és a nemzetközi sajtó szerint már szinte biztos, hogy Zinedine Zidane veszi át a helyét. Deschamps több mint 14 év után búcsúzik a francia válogatott kispadjától. Irányításával Franciaország megnyerte a 2018-as világbajnokságot, döntőt játszott 2022-ben Argentína ellen, a 2026-os tornán pedig ismét az elődöntőig jutott. A szakember már a VB előtt jelezte, hogy a torna után átadja a helyét, így a francia szövetség egy ideje új kapitány kinevezésére készül. Zidane érkezése pedig szinte biztosra vehető, ahogy a sportposzton is írtak már róla, gyakorlatilag minden arra utal, hogy Zinedine Zidane lesz Deschamps utódja. A korábbi világklasszis játékos és a Real Madrid legendás edzője már 2022-ben is közel állt a kinevezéshez, de akkor Deschamps végül maradt a posztján. Zidane azóta sem vállalt klubcsapatot, a Reállal már 3 egymást követő bajnokok ligáját nyerő tréner évek óta arra várt, hogy átvehesse a válogatott irányítását. A hivatalos bejelentésre várhatóan a világbajnokság befejezése után kerül majd sor, úgyhogy ezt várjuk addig, de ha minden jól megy, akkor ez így fog történni. A ma pedig mérkőzés, és itt is élőben is követhetitek itt a Szent István téren, hogy vajon Argentína vagy Anglia jut tovább.
1: Az ország szívében együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja. Hey!

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagy labortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab. Labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201. Dablab.dabas@gmail.com. Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Girls Aloud, Long Hot Summer, itt az Otthon hangján, egy perc elmúlt el, 3-4-2, és már is a tudást morzsákkal megyünk tovább, és egészen a tejútrendszerig utazunk.
1: Városi legendák,
2: vagy elképesztő tények,
1: a tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
0: És hogy mit is találtak legújabban a tejútrendszerben, erről szól a 24.hu tudományos cikke. Cukrot találtak a tejútrendszer közepén. Bizony, cukrot, jól hallottátok. Eritrulóz jelenlétét mutatták ki galaxisunk közepének közelében egy új tanulmány szerzői. Ez a vegyület egy olyan természetes cukor, amely a málnában, illetve más bogyós gyümölcsökben is megtalálható, és a tudósok szerint a korai földi élet egyik alapvető építőköve lehetett. Az eritrulózt most először sikerült a naprendszeren kívül azonosítani egy G plusz 0,693 ezredtől 0,027 ezredig nevű gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen feltétele az élet kialakulásának. A cukrok rendkívül fontosak az élő 0,693 ezredtől 0,027 ezredig nevű gázfelhőben. A felfedezés azért lényeges, mert a víz és a szén mellett a cukrok jelenléte is elengedhetetlen

0: az Élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt!
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Odett és Marsalkó Dávid közöse a holnapig itt az Otthon hangján. 2 percünk van még 2 óráig, és már is közlekedési információkkal megyünk tovább, országos híreink után pedig folytatódik a Déli Báb itt az Otthon hangján. Jövök majd közérdekű információkkal, friss hírekkel érkezik Moldován Ági, tartsatok velünk! Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és a 91-es kilométer között alakult ki torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Újhattyán után is dolgoznak, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódás alakult ki. Az M0-es autóút déli szektorában Sziget-Szent Miklósnál az M5-ös autópálya felé vezető oldalon dolgoznak, a 19-es kilométernél egy sávot lezártak, ott is 7 kilométeren torlódnak a járművek. Az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat a főváros felé, a belső sávot zárták le. Vezessetek arrafele is óvatosan, és vigyázzatok a magatokra. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Addig is, ha bármi információtok van az utakról, akkor hívjatok a 29-562-562-es telefonszámon. Ha minden igaz, akkor teljesen jól működik már itt a sorompó a Dabasról Újhartyánra vezető úton. Minden esetre azért vigyázzatok magatokra, és ha bármi infóval rendelkeztek, akkor hívjatok. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
1: Életkori korlátozásokra van szüksége az internetes platformokon. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ma folytatódik a változóan felhős idő, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről. További 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrák szűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt, és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható 2-től. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. Jelentősen kevesebb kokaint foglaltak le Belgium kikötőiben az év első felében a tavalyihoz képest, ezzel párhuzamosan azonban több cannabis szállítmányra leltek, közölte a belga vámhatóság kedden. A vámhatóság január és június között 5,5 tonna kokaint foglalt le az antwerpeni kikötőben. A tavalyi év azonos időszakában ez több mint 16 tonna volt. A lefogással végződő hatósági akciók száma is csökkent 82-ről 28-ra. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt, időnként élénk lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős viharos széllökések is lehetnek, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet a térségben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: És már is megyünk tovább a déli bábbal itt az úton hangján. 3 perccel múlt el 2 óra, én Szluka Brigi vagyok, Taylor Swift indítja majd ezt az órát. Aztán nem sokára érkezem közérdekű információkkal, az óra felénél Moldovan Ági is hozza a térség legfrissebb híreit, és egy kulturális cikkel, hírrel is érkezem majd az óra második felében.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: értéket közvetítünk.
1: Közérdekű információk.
2: A MÁV személyszállítási ZRT és a Közlekedés Tudományi és Építésügyi Minőség Ellenőrzési Intézet tájékoztatása alapján 2026. július 13-ától 18-áig a Cegléd és Szolnok állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a 142-es számú Budapest-Lajos-Mizsevas útvonalon egyes vonatok módosított menetrend szerint közlekednek. A módosított menetrend megtalálható a MÁV csoport oldalain. Az Árpád Múzeum soron következő időszaki kiállítása a tengerek úszó erődjeinek az acéltestű hadihajók világába viszi el a látogatókat. Nemes András Bence kartonpapírból készített részletes, méretarányos modelljeiből összeállított tárlatát tekinthetik meg a Keve galériában. A kiállítás augusztus 2-ig tekinthető meg Rácz Kevén a Kossuth Lajos utca 49 szám alatt. Augusztus 4-én és 5-én Inácson lehetőség nyílik helyben térítésmentes mammográfiás szűrővizsgálaton részt venni. A vizsgálatot egy mobil szűrőállomás végzi, amely a Csuka János Sportparkban várja a jelentkezőket. A részvétel feltételei betöltött 40. életév, az elmúlt egy évben nem vett részt mammográfiás szűrővizsgálaton érvényes beutaló. Fontos tudnivaló, a beutalót kizárólag házi orvos vagy szakorvos állíthatja ki, üzemorvosi vagy magánorvosi beutaló nem fogadható el. A szűrővizsgálat elsősorban inácsi lakosok számára érhető el, a szűrővizsgálaton kizárólag előzetes időpontfoglalással lehet részt venni, időpontot a házi orvosi rendelőkön keresztül lehet foglalni. A Kastély utcai rendelőn keresztül a 0629 570 130-as telefonszámon, vagy az egészségház rendelőn keresztül a 0629 370 020-as telefonszámon.
0: A Rádió Dabas.
1: Közérdek.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
3: Töltődik fel új lengyeli gyerekekkel a helyi általános iskola. Betiltják a 14 év alattiak elektromos rollerezését Délegyházán. Feltornyosulhatnak a felhők.
4: Hírmondó.
5: Rólunk szól.
4: Régiónk hírei.
5: Első kézből.
4: Első kézből.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Töltődik fel új lengyeli gyerekekkel a helyi általános iskola. Az óvodába 70 fő feletti létszám jár, a bölcsödében pedig várólista van. Petrányi Tamás polgármester évek óta lobbizik azért, hogy tudják bővíteni az óvodát. A gyermekintézmények telítettek, így más településről már egy ideje nem tudnak gyerekeket fogadni.
6: A óvodánk az már évek óta túlteljesít, három csoportban 70-72 fő van. Most idei évben 24 gyermek megy tovább az általános iskolába, és 25 jön helyettük, tehát most is talán 73-an lesznek az óvodánkban. Az iskolánk az szépen lassan töltődik föl csak új lengyeli gyerekekkel, tehát most már nehezen tud másik településekről fogadni. A bölcsödénk az pedig, egy 4 évvel ezelőtt építhettük. Akkoriban többen féltek attól, hogy minek új lengyelnek két csoportos bölcsöde, de azt tudom mondani, hogy azóta is teltházú üzemel, és most is 24 gyermek ott lesz, 2x12-t fogadhat a két csoport, és várólista van. Várólistán mindig megjelennek másik település gyermekei is, ők bekerülni akkor tudnak, hogyha éppen új lengyelivel nem tudja a bölcsödevezető feltölteni. Tehát nálunk az intézmények teli vannak, én már 1-2 éve elkezdtem azért a lobbizást, hogy valami segítséget kapjunk ahhoz, hogy az óvodánkban tudjunk férőhelyet bővíteni, ami nem más lenne egyébként, mint az egyik csoport szobánk az alapból kicsi, és azt kellene bővíteni, hogy a harmadik csoport is kényelmesen elférjen.
3: Július 19-től tilos Délegyházán 14 év alatti gyerekeknek elektromos rollerrel, vagy más elektromos vagy gépi meghajtású közlekedési céllal használt sport vagy turisztikai eszközzel a település önkormányzati és magánútjain közlekedni. Az csak gyalogosan az eszközről leszállva lehet tolni vagy kézben szállítani. A szabály megszegése a közösségi együttélés alapelveit meghatározó helyi rendeletbe ütközik. Az utóbbi időben egyre több és nagyobb problémát okoznak az elektromos rollerekkel közlekedő gyerekek. A rendőrség megerősítette, hogy a KRESZ alapján jelenleg nem tudják szankcionálni a szabálytalanul közlekedőket. A tiltó rendelkezéseket addig szeretnék hatályban tartani, amíg nem születik központi szabályozás az elektromos rollerekről. A rendelet meghozatalára azért volt szükség, mert egyre több a súlyos elektromos rolleres baleset. Szeptember közepéig tilos a kerti hulladék égetése Pilisen. Új önkormányzati rendelet szabályozza a kerti hulladék égetését a városban. A péntek óta hatályos szabályozás szerint legközelebb szeptember 15-től lesz engedélyezett az avar és a kerti hulladék égetése. A rendelet értelmében belterületen, valamint a külterületi zárt kerti ingatlanokon szeptember 15-e és május 15-e között heti egy alkalommal pénteki napokon az ünnepek kivételével délután 1 és 6 óra között kizárólag szélcsendes időben lehet majd égetni. Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, a tartós füstölés továbbra sem megengedett. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a környezet és a levegő minőségének megóvásához.
4: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
5: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
4: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
3: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Az MLS versenybizottsága elkészítette az NB3-as férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 2026-27-es szezonjának csoportbeosztásait. Ez szerint a következő szezonban a délnyugati csoportban lesz a legjelentősebb képviselete Pest vármegyének, hiszen itt három együttes is érdekelt lesz. A már korábban is itt lévő Ért mellé átkerült az éveken keresztül északnyugaton szerepelt Budaörs, valamint egy év után visszatér a csoportba a Dunaharaszti is. Földrajzi értelemben Gödöllő a mérleg nyelve északkeleten, Sipeki István együttese végül a második NB3-as szezonjában is marad ebben a csoportban, ahol legutóbb újoncként a 9. helyen végzett. A Dunaharaszti távozásával délkeleten ketten maradtak, az elmúlt évad bajnoka a Monor, valamint a Meton FC Dabas. Valamennyi együttes esetében a szakmai stabilitás figyelhető meg, azaz ugyanazokkal a szakvezetőkkel vágnak neki a július 26-ai bajnoki rajtnak, akikkel az előző évadban is dolgoztak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal. Addig is hallgass tovább a 93.4 Rádió Dabast. Holnap a fájtól és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar csak helyenként lehet. Az északi a szél megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 28 és 34 fok között tetőzik. Köszönöm a figyelmet!

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Ellen Walker és Benedetta Caretta, és a Lambada szólt itt az Otthon hangján. 4 perc múlt el 3:43, és ahogy ígértem, ilyen kultúrhírrel is érkezem, vagy hát ilyen találgatás inkább ez még mindig, de már nagyon-nagyon régóta találgatjuk, hogy ki lesz az új James Bond. Szokatlan név röppent most fel a 007-es szerepére, erről a port.hu cikkezett. A nagy várakozás a következő James Bond film körül, hiszen állítólag már jövőre elkezdik forgatni az új 26. részt, ám a nagy bejelentés még várat magára, hogy ki fogja váltani Daniel Craig-et a 007-es szerepében. Korábban arról számoltunk be, hogy az ügyben megszólalt a franchise egykori veterán casting direktora, Demi McWilliams is, aki az eddigi két legesélyesebb színész, Callum Turnell és Jacob Elordi nevét egyetlen hatásos érvel lesöpörte az asztalról. Egyiküket sem szeretném Bondként látni, mert már túl sokat tudunk róluk, személyes életükről a lehető legkevesebb ebbet szeretnénk tudni, mert a kémek ilyenek. Most felröppent egy újabb név Bond szerepére, aki többek közt ennek a feltételnek is megfelel, alig tudunk róla valamit. A 27 éves Tom Francis az angliai Colchesterben született, és a londoni West End egyik feltörekvő sztárjának számít. Legnagyobb sikerét a Sunset Boulevard színpadi változatában aratta, amelyben Joe Gillis-t alakította, még Olivier díjat is nyert a legjobb musical színész kategóriában. Filmes és televíziós pályafutása ezzel szemben még viszonylag rövid, szerepelt a Ted című Netflix sorozatban, valamint George Clooney J. Kelly című filmjében is, de elsősorban továbbra is a színházi világban ismert. Már tavasszal felröppentek a hírek, hogy Francis meghallgatáson vett részt a Bond szerep kapcsán, ám ezt hivatalosan sem ő, sem a stúdió, az Amazon MGM nem erősítette meg. A casting már hivatalosan is elkezdődött, Nina Gold vezeti, aki nem csak világsztárokkal, hanem kevésbé ismert színészekkel is találkozik. A jelek szerint tényleg fontos, hogy olyan új arcokat is számításba vegyenek, akik eddig nem tartoztak a legismertebb hollywoodi nevek közé. A jelenlegi favorit továbbra is Callum Turnell, de a fogadóirodák szerint Harris Dickinson, Louis Partridge, Aaron Taylor Johnson és Jacob Elordi is az esélyesek között szerepelnek. Annyit már lehet tudni, hogy a rendezői székben az új Dűne filmeket is jegyző Denis Villeneuve ül, a forgatás pedig valószínűleg jövőre veszi kezdetét. Pontos premier dátumot még nem lőttek be, ahogy azt sem tudni, mikor fogják bejelenteni, ki lesz az új 007-es. És a port.hu-n egyébként olvashatok arról is, hogy miért olyan fontos, hogy ki lesz a következő James Bond, kis kémtörténet rázva, nem keverve, ezen a címen kereshetitek, és ott elmagyarázzák azt is, hogy miért ilyen nagy a pörgés a 007-es házatáján, és miért fontos, hogy ki fogja majd játszani.
1: 93.4 Rádió Dabas.

0: Dua Lipa és az Illusion itt az Otthon hangján. 3 percünk van, még 3 óráig reklámmal megyünk tovább, aztán megnézzük, mi a helyzet az utakon, országos híreink után pedig már a hangárban térek vissza hozzátok, és majd Kesejön és a Joyride beleindítjuk az órát, és hozok nektek híreket a következő órában.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék, itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Das Welt Auto negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Das Welt Auto. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az Arany Korona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossil óra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Arany Korona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29-361-776.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és a 91-es kilométer között alakult ki torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Újhartyán után is dolgoznak, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódás alakult ki. Vezessetek arra fele óvatosan. Valamint az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé vezető oldalon az 1-es és a 3-as kilométer között betontáblákat javítanak, a külső sávot lezárták. Az M0-as autóút irányába a 2-es és az 1-es kilométer között híd és áteresz javítása miatt a külső sávot zárták le, ugyanígy az M31-es autópályán. Vezessetek arrafele is óvatosan. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információ a Csiszi Autó Hifi támogatta.
10: Szakeletbe álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei. Stagnál a pollen helyzet. Csütörtökön a felhők mellett országszerte kisüt a nap, és köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
11: Nachrichten,
12: Novel,
11: Noticias,
12: Novinky,
11: News,
12: magyarul és érthetően
11: hírek.
10: Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utastájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. Stagnál a pollen helyzet. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, tovább a lágyszárú allergének közül az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak pollenje, a kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomás és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar, a gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
8: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: És már bele is csapunk a hangárba itt az otthon hangján, hiszen 4 perccel múlt el 3 óra, Kesha és a Joyride érkezik, aztán jön Király Viktor és Lotfi Begi is a Rannal, de itt lesz még Eminem és Dido közöse is, Stan, jön majd Blaha Louisiana is, és én pedig hozok érdekes híreket nektek, érdekességeket akár a sztárvilágból, vagy szemezgetek valami friss sajtóértesülést, tartsatok velem!
2: A 70-es,
8: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
8: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Eminem és Dido dala után mindjárt megyünk tovább zenével, viszont először egy hírrel érkezem. Bródy János dalai nemzedékek nőttek fel, szerzeményei pedig évtizedek óta a magyar könnyű zene meghatározó alkotásai közé tartoznak. A dalai mai fiatalok számára is ismerősek lehetnek, hiszen mondani valójuk ma is aktuális. Egyik legismertebb szerzeménye, a Mindannyian mások vagyunk, most úgy született újjá, hogy számos ismert hazai előadó működött közre az új feldolgozásban. Az új köntösben bemutatott Bródy dal közös előadásában olyan művészek szerepelnek, mint Charlie, Hernádi Judit, Tarján Zsófia, Szena Dagadu, Csemer Boglárka, Bagosi Norbert, Törőcsik Franciska, Geszti Péter, Deák Bél Gyula, Gubik Petra, Rutka Róbert, Paja Bea, Müller Péter Sziámi és Novák Péter. Az új feldolgozás apropóját az augusztus 9-én megrendezett Bródy dalok napja adja. Ez lesz a Sziget Fesztivál -1. napjának kiemelt eseménye, amely egyben a hazai zenei élet példátlan összefogását is jelképezi. A rendezvényen több mint 50 előadó lép színpadra, hogy közösen tisztelegjen Bródy János életműve előtt. Az örömzenélés egyúttal azt is szimbolizálja, hogy ezek a dalok generációkon át képesek megszólítani a közönséget. Olyan fellépők állnak majd színpadra ezen a napon, mint Szörényi Levente, Konzsuzsa, Halász Judit, Tolcsvai László, Presser Gábor, Hobó, Lovasi András, a Csíkzenekar, Azaria, Betonhofi, Blaha Louisiana, Carson Koma, Jude Law és a Well Hello is. Bródy János pedig idén töltötte be 80. életévét, és egyúttal befejezetnek tekinti a zenei életben való nagy színpados előadói közreműködését, erről már a Music Backstage írt. De hogy milyen is lesz ez a nap, arról még a promotions.hu oldalán olvashattok, mi pedig most egy Blaha Louisiana dallal, az Amoréval megyünk tovább itt az Otthon hangján.
1: Nem értünk egyet mindenben,
2: de a zene közös nevező lehet.
1: Válaszd a legjobb dalokat!
2: Rádió Tabas!
1: Az

0: ez fáj.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
1: Egész nyáron építkezel. Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Akadamit nem gyógyít meg az idő sem, Cserháti Zsuzsa örökzöld slágere szólt itt az otthon hangján, egy perc elmúlt el, 3-4 hideg csepp érte el a Magyarország térségét, ám ez a jelenség inkább tekinthető cseppnek, mint hidegnek, lévén ma is igazán nyárias csúcshőmérsékletek alakultak ki, sőt kimondottan fürletten alakult a mai időjárási helyzet, a kimondottan borongós időjárásnak köszönhetően. Estig kisadt a hungarometer riasztás, mely szerint a Balaton környékén, illetve a Dunától keletre szinte bárhol kipattanhatnak kisebb és nagyobb zivatarok, csütörtökön sem lesz ez másként. Ma szokás szerint csak északkeleten alakultak ki hűvösebb 30 Celsius fok alatti tájak, mindenhol máskülönben ezen érték felett voltak a napi maximum értékek, sőt, ahogy tegnap megjósoltuk, az Alföld déli területein egészen 35 Celsius fokig emelkedtek azok a bizonyos higanyszálak. Ennek fényében nem is meglepő, hogy péntekre ki is kell adni a szolgálatnak a másodfokú hőségriasztást a hirtelen megugrani látszó magas napi hőmérséklet miatt. Csütörtökön is zivatarok, felhőszakadások csaphatnak le országszerte. Egyelőre a hivatalos közlés szerint csak Békés és Hajdú-Bihar vármegyék lakói lesznek szerencsések ezek elkerülésében. Pénteken aztán tetőzik a kánikula, a Hungaromet előrejelzése szerint aznap 3 vármegyére lesz érvényben a narancsliasztás. Békés, Csongrád, Csanád és Bács-Kiskun vármegye lakói számíthatnak egyre kevésbé felfrissítő éjszakára és 36 fok feletti csúcsértékekre. Utóbbi vármegyében, valamint a teljes Dunántúra egyébként is ismét zivatarokkal, felhőszakadásokkal kell számítani, és elméletileg szombaton lehűlés érkezik egy hideg front szombatra, de addig is készüljünk a melegre, ma ez a nagyon füllet nyomott meleg volt odakint végig, és marad is így, holnap is ez várható, úgyhogy készüljünk fel erre lelkiekben. Most jön a Feel It Still Offenbach remixében, úgyhogy már is játszom tovább, aztán jön Kálai Sanders András is, és még sokan mások zenélnek majd nekünk.
1: Rádió Dabas.
2: Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
0: Úgyhogy már is játszom tovább, aztán jön Kálai Sanders András is, és még sokan mások zenélnek majd nekünk.
1: Rádió Dabas.
2: Rádió.

0: amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: évszázad legjobb dalaival.
1: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: Hey everyone, this is Fela Grand and this is my new track, One Two Step, on your favorite radio station.

0: Szakács Gergő, elkezdem itt az Otthon hangján, ezzel zárjuk ezt az órát, hiszen ismét eltelt egy óra a napból, és már is 4 óra lesz, 1 percünk van még hátra. Gyorsan megnézzük, mi a helyzet az utakon, országos híreink után pedig folytatódik a hangár az Otthon hangján. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és a 91-es kilométer között alakult ki torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Újhartyán után is dolgoznak, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódás alakult ki. Az M44-es autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán Kecskemét térségében egy személyautó szalagkorlátnak ütközött, a 10-es kilométernél csak a belső sáv járható. Vezessetek arrafele óvatosan. Jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat, életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett az agrárminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az országgyűlésnek. Az új választási szabályokat várhatóan szeptember 1-ig alkotják meg. A kamarai biztos a feladatait az új választási szabályok értelmében lebonyolított eredményes országos tisztségviselő választás lezárultát követő 8. napig, de legkésőbb december 31-ig látja el. Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálás kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 4 óra múlt 3 perccel a mikrofonnál. Szlóka Brigit, halljátok a BTS-t és a Swim jön, ez indítja ezt az órát, aztán jön a Valmar, és itt lesz majd a Rehab is, meg Megan Trainor is, és még sokan mások, én pedig egy recepttel kedveskedek nektek az óra második felében.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal,
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.
5: So we are in the air. I just wanna swim in you.
2: 93.4.

Meghan Trainor, No című dala szólt itt az Otthon hangján, 14 perc elmúlt el 4 óra, mindjárt jön Superstar Oasis Szűcsönát a közösen, Sohasem fázom, de előbb a fákról lesz most szó. A hvg.hu írt egy izgalmas cikket. 3,04 billió fa élhet a Földön, de sokkal megdöbbentőbb, hogy mennyi tűnt el. Egy 2015-ös tanulmány jelenti az eddigi legjobb becslést a Földön megtalálható fák számát, illetően a kutatók azonban hangsúlyozzák, hogy az ültetés nem jelent elegendő megoldást. Azt már régóta tudni, hogy a fák komoly szerepet játszhatnak a globális felmelegedés mérséklésben, igaz, nem lehet akárhogy elültetni a fákat. Kínában például 66 milliárd fa elültetése után derült ki, hogy a telepített erdők teljesen másként viselkednek, mint a természetesek, és arra is sikerült fényderíteni nemrég, hogy a városokban sem mindegy, hogyan és mennyi fát ültetnek a hőhullámok mérséklésére. Van azonban egy kérdés, amivel meglepően keveset foglalkozott eddig az ember, nevezetesen vajon hány fa létezik jelenleg a Földön. Bár fizikailag senki sem számolta még meg a világon az összes törzset és ágat, a tudósok Thomas Crowther ökológus vezetésével még 2015-ben végeztek ezzel kapcsolatban egy becslést a műhold képek és sok más adat elemzésére támaszkodva. Mint azt az Interesting Engineering írja, ez a munka mai napig az egyik legátfogóbb globális fa felmérés eredménye. A kutatók a műholdképek, a mesterséges intelligencia és körülbelül 400 ezer földi mérés adatai alapján arra jutottak, hogy a bolygó fa állománya 3,04 billióra tehető. Ez azt jelenti, a Föld minden egyes lakosára nagyjából 366 darab fa jut. Ez azonban csak a történet kezdete, ahhoz, hogy megértsük, mit jelent ez a szám, valójában azt is meg kell vizsgálni, hogy hol találhatók ezek a fák mennyit veszítettek el az emberiség, és miért fontosabb gyakran az erdők védelme, mint az újjak ültetése. A cikkben arra is választ kaphattok, hogy hogyan is számolták ki, hogy hány fa van, hogyan kell pótolni, hogyan lehet pótolni, és hogy mekkora állománynak kellene lennie, hogy jók legyünk tulajdonképpen. Olvassátok el a hvg.hu cikkét a tudomány rovatban. Kidobom a

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
3: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
1: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
3: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
1: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
3: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
1: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
4: 93.4
5: Rádiódabas.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
7: Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Itt

0: Best Day of My Life, American Outdoors felvétele szólt itt az Otthon hangján, 3-4-5 van, és ígértem egy receptet. A párizsi kávéházak zsenie alkotta szendvics receptjét hoztam nektek. Ez egy örök klasszikus állítólag. Ha reggelire csináljátok, akkor egész napra feltölt energiával, és még brutálisan finom is. Ha most vacsorára csináljátok, akkor majd lassan, tehát ne közvetlenül lefekvés előtt, mert tényleg brutális. Úgyhogy nézzük is a jó kis, már mondom is a nevét, hogy mi is ez a szendvics, ez a Croque Madame.
1: A rádiódabas a vacsorát is megfőzi helyetted?
2: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
1: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsoratippek.
2: Éterízesítő.
1: Jó ízű, gasztronómiai percek.
0: Szóval a Croque Madame állítólag a világ legelegánsabb szendvicse, ami itt a képet illeti, tényleg nagyon-nagyon jól néz ki. Szóval a hozzávalók. Vegyetek két személyre szabottan, ha többre készítitek, akkor egy kicsit duplázatok, vagy triplázatok az adagon. Szóval vigy 4 szelet fehér kenyeret, de nem a toast félét, hanem sima fehér kenyeret. 2 evőkanál dijoni mustár jár bele, 50 g vaj, 150 g reszelt sajt, ez lehet akár trapista is, 4-6 szelet serrano sonka, a tálaláshoz kell majd 2 tojás is, és bechamel mártást is kell hozzá készíteni, szóval kell 30 g vaj, 1 evőkanál liszt, 200 ml tej, 1 táskanál mustár, 1 csipet szerecsendió és só, bors. A kenyerek egyik oldalát megkenjük mustárral. 2 szelet kenyérre bőven teszünk sonkából, majd erre mehet gazdagon reszelt sajt. A másik 2 szelet mustáros felével pedig lefelé leborítjuk ezt a sonkát. Forró serpenyőben olvasztott vajban a szendvicsek mindkét oldalát aranybarnára sütjük. Besamelt készítünk, a vajat megolvasztjuk, majd folyamatosan keverve világosra pirítjuk benne a lisztet, félretesszük és megvárjuk, míg teljesen kihűl. A tejet felforraljuk, sózzuk, borsozzuk és szerecsendiót reszelünk bele. A forró tejet ráöntjük a hideg vajas rántásra és habverővel folyamatosan keverjük, míg a gázra visszatéve felforraljuk, ha besűrűsödött, kevés mustárral is ízesítjük. A kézbesamelt rákanalazzuk az elősütött szendvicsek tetejére, mehet rájuk még egy-egy adag reszelt sajt, és irány a 200 fokra előmelegített sütő, felső grill fokozaton, ha van ilyen, körülbelül 15-20 perc, és gyönyörű aranybarnák lesznek, közben pedig készítsünk 2 tökéletes tükörtojást, és a kész szendvicsek tetejére csúsztatjuk őket. Meg lehet szórni valami kis zölddel, mondjuk petrezselyem zölddel, vagy rakhattok rá egy kis bazsalikomot, vagy bármi zöldet, és már tálalhatjátok is, és nagyon jó étvágyat kívánok hozzá. Tényleg baromi jól néz ki a képek alapján, és nagyon laktatónak is tűnik a leírás és a hozzávalók alapján.
2: Terízesítő. Fűszerezett pillanatok.
1: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
2: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.
3: Fodrásznál voltam, vajon tetszik? Szétnéztem a boltban, vettem egy pulcsit. Ízzik az ajkam, kiemeltem. Vörösbe bújtam, felkészül a lelkem.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Már is mondom nektek a friss közlekedési híreket így az óra végén, hiszen van még egy percünk, 5 óráig. Már mondom is, az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és a 91-es kilométer között alakult ki torlódás, mert munka még végzés miatt sávzárást vezettek be. Az M44-es autóút M5-ös autópálya felé vezető oldalán Kecskemét térségében egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 10-es kilométernél csak a belső sáv járható, vezessetek arrafele óvatosan. Az M3-as autópálya Vársáros-Namény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat, emiatt most már 3 kilométeres torlódás alakult ki, a főváros felé a belső sávot zárták le. Vezessetek óvatosan, jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a rádiódabas.
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: A fesztiválokon folytatódik a bőrrák szűrési program. A lakáspiac a megfizethetőség határához közelít. Csütörtökön a felhők mellett több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Duna House. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
5: Csak igazi zenékkel. Fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
4: Rádió Davas, az otthon hangja.
1: 5 óra múlt 4 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit, halljátok, és már is megyünk tovább a Hangárban, jön a Turn the Lights Off, és Geszti Péter és Péterfi Bori közöse is itt lesz, és kulturkálni kezdünk a mai programokkal például, illetve hétvégi programokkal, úgyhogy tartsatok velem.
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.

0: Csak te meg én, Geszti Péter és Péter Fibori közöse itt az Otthon hangján. 11 perccel 5 óra után kezdjük is a Kulturkálót.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: És már is a dabasi programokkal kezdeném, hiszen ma több is van. Méghozzá 18 órakor elindul a dabasi kisvonat a rendőrségi parkolóból, és egy kellemes, közel egy órás városnéző utazásra várják az érdeklődőket Dabas utcáin. A program végeztével pedig még éppen időben megérkezhettek a főtérre, ahol 19 órától a Hogyan tudnék élni nélküle című film szabadtéri vetítése veszi kezdetét. A mozi után pedig folytatódik az esti program, hiszen szurkolhatunk a világbajnoki elődöntőben Angliának vagy Argentinának, hiszen ők mérkőznek meg a mai napon egymással. De a héten több program is vár itt benneteket a főtéren. Ma tehát a Hogyan tudnék élni nélküle című film 7 órától 9 órától Anglia és Argentina mérkőzik össze. Csütörtökön 7 órától Barátom Robert Gida című filmet nézhetitek meg, pénteken 7 órától a Bambit. Szombaton 19 órától jön a Zootropolis 2, 9 órától a Magyar mennyegzőt láthatjátok, 11 órától pedig a bronz mérkőzésen szurkolhattok. Vasárnap 7 órától a Jégvarást 2-t nézhetitek meg, 9 órakor pedig a döntőt, a VB döntőjét. Szóval egész héten minden este várnak itt benneteket a Szent István téren izgalmas programokkal. Mi pedig megyünk tovább, James Blunt jön és a Love Under Pressure.

0: New Level Empire valami legyen itt az Otthon hangján, 18 perccel múlt el, 17 óra, kulturkálunk tovább.
1: Kulturkáló, válogatott helyi és hazai programok.
0: És megyünk tovább itt a környéken nézelődve, több minden is fog történni. A hétvégén péntek este ismét megtelik élettel a Béla Gödör Park új hartjánban. Július 17-én egy igazán lendületes koncerttel várnak mindenkit 9 órától a PYFU lép színpadra, a hangulatot pedig már 20 óra 30-tól a MET kialapozza meg. Ha szereted a pörgős zenét, a nyáresti koncerteket és a jó társaságot, akkor itt a helyed. Hozd magaddal a családodat, barátaidat, és töltsünk együtt egy felejthetetlen estét Újhartyán egyik legkedveltebb közösségi helyszínén, ezt írják. Úgyhogy július 17-én pénteken várnak benneteket. Aztán megyünk tovább, piknikmozi lesz Bugyin a Besenyei György Művelődési Ház és Könyvtárban, a Beleznai Kastély Parkjában. Július 18-án a vendégvárás 19 órától, 20 óra 30-tól pedig a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet vetítik, a belépés ingyenes.

0: az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
4: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
3: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
4: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
3: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
4: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
5: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
6: 93.4 Rádió Dabas.
7: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
8: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Töltődik fel új lengyeli gyerekekkel a helyi általános iskola. Betiltják a 14 év alattiak elektromos rollerezését Délegyházán. Feltornyosulhatnak a felhők.
11: Hírmondó.
12: Rólunk szól.
11: Régiónk hírei.
12: Első kézből.
11: Első kézből.
10: Üdvözlöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Töltődik fel új lengyeli gyerekekkel a helyi általános iskola. Az óvodába 70 fő feletti létszám jár, a bölcsödében pedig várólista van. Petrányi Tamás polgármester évek óta lobbizik azért, hogy tudják bővíteni az óvodát. A gyermekintézmények telítettek, így más településről már egy ideje nem tudnak gyerekeket fogadni.
13: A óvodánk az már évek óta túlteljesít, három csoportban 70-72 fő van. Most idei évben 24 gyermek megy tovább az általános iskolába, és 25 jön helyettük, tehát most is talán 73-an lesznek az óvodánkban. Az iskolánk az szépen lassan töltődik föl csak új lengyeli gyerekekkel, tehát most már nehezen tud másik településekről fogadni. A bölcsödénk az pedig, egy 4 évvel ezelőtt építhettük. Akkoriban többen féltek attól, hogy minek új lengyelnek két csoportos bölcsöde, de azt tudom mondani, hogy azóta is teltházú üzemel, és most is 24 gyermek ott lesz, 2x12-t fogadhat a két csoport, és várólista van. Várólistán mindig megjelennek másik település gyermekei is, ők bekerülni akkor tudnak, hogyha éppen új lengyelivel nem tudja a bölcsöde vezető feltölteni. Tehát nálunk az intézmények teli vannak, én már 1-2 éve elkezdtem azért lobbizást, hogy valami segítséget kapjunk ahhoz, hogy az óvodánkban tudjunk férőhelyet bővíteni, ami nem más lenne egyébként, mint az egyik csoport szobánk az alapból kicsi, és azt kellene bővíteni, hogy a harmadik csoport is kényelmesen elférjen.
10: Július 19-től tilos Délegyházán 14 év alatti gyerekeknek elektromos rollerrel, vagy más elektromos vagy gépi meghajtású közlekedési céllal használt sport vagy turisztikai eszközzel a település önkormányzati és magánútjain közlekedni. Az csak gyalogosan az eszközről leszállva lehet tolni vagy kézben szállítani. A szabály megszegése a közösségi együttélés alapelveit meghatározó helyi rendeletbe ütközik. Az utóbbi időben egyre több és nagyobb problémát okoznak az elektromos rollerekkel közlekedő gyerekek. A rendőrség megerősítette, hogy a KRESZ alapján jelenleg nem tudják szankcionálni a szabálytalanul közlekedőket. A tiltó rendelkezéseket addig szeretnék hatályban tartani, amíg nem születik központi szabályozás az elektromos rollerekről. A rendelet meghozatalára azért volt szükség, mert egyre több a súlyos elektromos rolleres baleset. Szeptember közepéig tilos a kerti hulladék égetése Pilisen. Új önkormányzati rendelet szabályozza a kerti hulladék égetését a városban. A péntek óta hatályos szabályozás szerint legközelebb szeptember 15-től lesz engedélyezett az avar és a kerti hulladék égetése. A rendelet értelmében belterületen, valamint a külterületi zárt kerti ingatlanokon szeptember 15-e és május 15-e között heti egy alkalommal pénteki napokon az ünnepek kivételével délután 1 és 6 óra között kizárólag szélcsendes időben lehet majd égetni. Az égetés legfeljebb 30 percig tarthat, a tartós füstölés továbbra sem megengedett. Az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szabályok betartásával járuljanak hozzá a környezet és a levegő minőségének megóvásához.
11: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
11: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
1: Lelátó extra.
10: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Az MLS versenybizottsága elkészítette az NB3-as férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 2026-27-es szezonjának csoportbeosztásait. Ez szerint a következő szezonban a délnyugati csoportban lesz a legjelentősebb képviselete Pest vármegyének, hiszen itt 3 együttes is érdekelt lesz. A már korábban is itt lévő Ért mellé átkerült az éveken keresztül északnyugaton szerepelt Budaörs, valamint egy év után visszatér a csoportba a Dunaharaszti is. Földrajzi értelemben Gödöllő a mérleg nyelve északkeleten, Sipeki István együttese végül a második NB3-as szezonjában is marad ebben a csoportban, ahol legutóbb újoncként a 9. helyen végzett. A Dunaharaszti távozásával délkeleten ketten maradtak, az elmúlt évad bajnoka a Monor, valamint a Meton FC Dabas. Valamennyi együttes esetében a szakmai stabilitás figyelhető meg, azaz ugyanazokkal a szakvezetőkkel vágnak neki a július 26-ai bajnoki rajtnak, akikkel az előző évadban is dolgoztak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal. Addig is hallgass tovább a 93.4 Rádió Dabast. Holnap a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. Zápor, zivatar csak helyenként lehet. Az északi a szél megélénkül. A minimum 12 és 22, a csúcsérték 28 és 34 fok között tetőzik. Köszönöm a figyelmet!

0: I need you to hate me, Jesus Stewart felvétele szólt itt az Otthon hangján. Egy percünk van, 3-4-6-ig folytatjuk a Kulturkálót.
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Falumozi lesz Ináccson is július 18-án a focipályán. A vetítés 19 órakor kezdődik a Trollok a világ körül című animációs filmmel, majd 21 órától a Mamma Mia-t láthatja a közönség, 23 órától pedig a futball világbajnokság bronz meccsét nézhetik meg az érdeklődők. A program ingyenes, mindenkit sok-sok szeretettel várnak, mi pedig a Zaporozseccel és a Most jön a legjobb részsel megyünk tovább.

0: Damiano David és a Zombi Lady itt az Otthon hangján, 9 percünk van, még 6 óráig folytatjuk a Kultúrkálót.
1: Kultúrkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: Múzeumi hűsölő a Szép Művészeti Múzeumban. Tartalmas délelőtti programokkal várja a vakációzó általános iskolásokat a Hűs Szép Művészeti Múzeum. A nyári szünetben megrendezett alkalmak során a gyerekek és kísérőik interaktív játékos formában fedezhetik fel a múzeum rejtett kincseit és történeteit a falak hűvösében. A kreatív feladatokkal színesített családi kaland tökéletes menedéket nyújt a kánikula elől, miközben észrevétlenül élményekkel teli módon hozza közelebb a kultúrát a legfiatalabb generációkhoz. A Szép Művészeti Múzeum Facebook oldalára kattintva pedig megtaláljátok az eseményeket, hogy pontosan mikor vannak ezek az alkalmak, de most például a holnapi napon is lesz ilyen. És holnapra még ajánlanék még egy programot a tánc szerelmeseinek, ugyanis a Városligeti műjégpályán és csónakázótón tóparti szalszán vehettek részt. Karibi ritmusok és fülbemászó dallamok költöznek a főváros zöld oázisának szívébe júliusban. A Vajdahunyadvára mellett közvetlenül a vízparton megrendezett eseményen a pezsgő szalsza, bachata és kizomba dallamokra mozdulhat együtt a város a csillagos ég alatt, akár profi táncosok vagytok, akár most ismerkedtek a lépésekkel, lenyűgöző háttérben is nyitott közösségben vehettek részt a szalsza oktatáson, majd pedig a partin. Ennek is van egy Facebook eseményen, megtalálhatjátok a tóparti szalsza eseményt a Facebookon is, hogyha felkeltelte az érdeklődés. Érzen, érzés a karma.

0: Dr. Béres, Berkes Olivér, Évszakok című dala szólt itt az Otthon hangján. Egy percünk van még 6 óráig. Én köszönöm szépen, hogy az elmúlt délutánt velem töltöttétek. Szép estét kívánok nektek. Ma estére is Szlúka Brigit hallottátok a mikrofonnál. Ne felejtsétek, most 6 óra után a zenéje a főszerep. 7 órától pedig várnak benneteket itt a Szent István téren mozizni. Majd 9 órakor szurkolhatunk Angliának és Argentinának is, aki itt kinek szeretne. És itt a téren együtt ünnepelhettek majd. Most nézzük, mi a helyzet az utakon, én pedig köszönöm, hogy velem tartottatok. Találkozunk holnap délután.
1: Legközelebb is kulturkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
0: Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és a 91-es kilométer között alakult ki torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Aki személyautóval van és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás, a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni, akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas.
2: Leváltották a NAV két vezetőjét. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten.
4: Novel.
3: Noticias.
4: Novinky.
3: News.
4: Magyarul és érthetően.
3: Hírek.
2: Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj üggyel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Musty Erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása a 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettől. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az Egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 25 kg-os pórus betonragasztó most csak 2790 forintért. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Stagnál a pollenhelyzet, szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Stagnál a pollenhelyzet. A pázsitfű félék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafa félék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatokfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utas tájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezek egy gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Szép napot, ez a Rádió Dabas heti Top 20-as slágerlista, én pedig Kis György Krisztián vagyok. A következő két órában pedig visszaszámoljuk a hét legnagyobb kedvenceit egészen az első helyig. 20 olyan dal következik, amelyeket a legtöbbet hallgattatok, kerestetek és szeretetek az elmúlt napokban. Kezdjük már is a listát a végéről, és már is egy érdekesség Lady Gagáról. Kevesen tudják, hogy pályája elején New York klubjaiban lépett fel, ahol sokszor saját maga cipelte a hangszereit és építette fel a színpadot. A kitartása legendás, ma pedig már a világ egyik legsikeresebb előadója, aki Oscar, Golden Globe és többszörös Grammy-díjas művész is. A Dead Dance ismét megmutatja, hogy Gaga folyamatosan képes megújulni. Már is ezzel kezdünk a 20. helyen. Aztán 19. helyen Zola, sehova se passzolok. 18. helyen lesz majd a Hurts és a Purple Disco Machine közöse, a Wonderful Life. Aztán 17. helyen Ray és a Where is My Husband, még a 16. helyre került a Halott pénz, és újdonságuk a gyerekek.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 20.
5: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
1: 93.4.
2: Rádió Dabas.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Hm? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Te egyél végre magadért és lép be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Szia, Laci! Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András! Megnyitni megnyitottunk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek, szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttass el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a +3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
7: 93.4
1: Rádió Dabas.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
10: 20-szor annyit adunk neked.
11: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
10: Top 20!
11: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
12: Folytatjuk már is a visszaszámlálást itt a Top 20-ban. Taylor Swift ismét bebizonyította, hogy szinte bármihez nyúl, abból sláger lesz. Érdekesség vele kapcsolatban, hogy rajongói hónapokon keresztül képesek megfejteni az általa elrejtett apró utalásokat a klippekben és a közösségi oldalain. Olyan sok easter egget rejtett el, hogy az már külön közösségi sport lett az interneten. A The Fate of Ophelia is rengeteg találgatást indított el, ezt hallgatjuk meg a 15. helyen. 14. a héten Harry Styles és az American Girls, még a 13. helyre Dash és Young Fly került az Ó Mamával.
7: A Top 20-ban
9: ez a dal a 15.
13: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kilencvenhárom pont négy.
7: Rádió Dabas.

0: Már a Top 12-ben járunk, ahol találjuk elsőként Anatort és a 54 Ultrát a Talk to You-val. Jennifer Lopez és David Guetta neve külön-külön is garancia a klub hangulatra. Guetta az elmúlt 20 év egyik legsikeresebb DJ-je lett, Jennifer Lopez pedig még mindig ugyanazzal az energiával áll színpadra, mint karrierje kezdetén. Kettőjük közös dala, ezért is robbant nagyot, 11. helyen. Találod a Save Me Tonight-ot.
1: Ezen a héten
2: ez a dal a 12.

0: Ennyi volt az első 10 helyezettünk, pontosabban a 20-tól a 11. helyig jutottunk el. A legizgalmasabb rész azonban még csak most következik, hiszen hamarosan belépünk a top 10-be. Vajon ki lesz a hét legnagyobb kedvence? Maradjatok velünk a Rádió Dabason, mert hamarosan folytatjuk a visszaszámlálást.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten ne kerüljön a top 20-ba.

0: egyértelműen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádiódabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádiódabas.

0: Szakeletbe álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei. Stagnál a pollen helyzet. Csütörtökön a felhők mellett országszerte kisüt a nap, és köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak, a budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utas tájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. Stagnál a pollen helyzet. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatoffélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomás és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Új szakmai igazgató dolgozik Pirisen Kenesei Krisztián személyében. Labdarúgó pályafutása mellett immár 8 éve dolgozik edzőként. Tapasztalatot szerzett az MTK Budapestnél, ahol egyéni képzési területen tevékenykedett. Az elmúlt 4 évben a Csoki sportjátékos edzőjeként dolgozott, így jól ismeri a vármegyei labdarúgást. Idén a Pest vármegyei amatőr válogatott asszisztens edzőjeként is értékes tapasztalatokat szerzett. Pilisen kiemelt feladata lesz az igazolások szakmai koordinálása, valamint szoros együttműködésben dolgozik majd a felnőtt csapat vezető edzőjével Miklósvári Jánossal. Fontos kapocs lesz a játékosok, az edzői stáb és a klub vezetősége között, emellett aktívan részt vesz a csapat mindennapi edzés munkájában, valamint a szakmai döntések előkészítésében is. Krisztián szerint a csapat elsődleges célja a bajnokság megnyerése és az NB3-ba való feljutás. Úgy véli, hogy a bajnokság megnyerése komoly kihívás, de következetes szakmai munkával és megfelelő hozzáállással elérhető. Minden nap azért fog dolgozni, hogy a csapat megvalósítsa ezt a célkitűzést. Nagyon várom ezt az új kihívást, bízom benne, hogy meg tudok felelni az előttem álló feladatoknak, és szakmai gondolataimmal folyamatosan segíthetem a csapat fejlődését. Szeretnék aktívan hozzájárulni a klub sikereihez, nyilatkozta a szakember. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
2: 20-szor annyit adunk neked.
5: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
2: Top 20!
5: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
6: Egy újabb óra, és már is folytatódik a Rádió Dabas Top 20-as slágerlistája. Én Kis György Krisztián vagyok, és érkezzen a Top 10. Bruno Marsról sokan tudják, hogy elképesztő showman, de azt már kevesebben, hogy már 4 éves korában Elvis Presley imitátorként lépett fel Hawaiian. Innen vezetett az út a világ legnagyobb stúdiójáig, majd pedig stadionokig. Élő koncertjeit ma is a világ legjobbjai között emlegetik. 10. helyen találjuk az I Just Might című felvételét, 9. helyen Tóth Abigail és Accent a Sugar Daddy-vel, még 8. helyen egy újabb Taylor Swift felvétel, ezúttal az Opel-a.
5: Félúton a legjobbak között.
2: A 10.
5: A 10.

0: és már csak 7 dal maradt a visszaszámlálásból. Shakira idén is elképesztő formában van. Több mint 20 éve meghatározó alakja a popzenének, és érdekesség, hogy folyékonyan beszél spanyolul, angolul, portugálul és olaszul is. Burna Boy-jal készült közös dala pedig az egyik legtöbbet streamelt nyári felvétel lett, így hát nem véletlenül nyit a 7. helyen a Die Die. 6. a héten Teddy Swims és a Mr. Noitól, és már a top 5 kapujában járunk, hiszen az 5. helyen Diaz Menta és a Méreg.
1: Ezen a héten ez a dal a 7.

0: Ezen a héten.
1: Ez a dal az ötödik. Ötödik.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: I ruined my all over the place. All the people who talk, talk, talk too much. My

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 15 cm vastag EPS 80 homlokzati hungarocell most mindössze 4190 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felsőfokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
1: Reklám voltam, viszont hallásra. Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
4: Ennek a dalnak
1: minden esélye megvan arra,
4: hogy jövő héten bekerüljön a Top 20-ba.
5: Top 20-ba.

0: Beléptünk már is a legjobbak közé. Negyedik helyen Tame Impala és a Dracula. Bebe Rexha különleges története, hogy hosszú éveken át más előadóknak írt slágereket, mielőtt saját neve alatt világsztár lett. Többek között Eminemnek, Selena Gomeznak és David Guettának is dolgozott dalszerzőként, és ma már saját dalai uralják a top listát. Most a Faithless-szel közös felvételével van a listán, harmadik, tehát a New Religion, második helyen pedig egy hazai dúó, méghozzá Nagy Bogi és Des, és a Jól leszek újra.
1: Majdnem dobogós.
2: Ez a dal a negyedik.

0: Elérkeztünk a pillanathoz, amelyre az egész műsor alatt vártunk. A hét első helyezettje, vagyis a Rádiódabas Top 20-as győztese, Alex Warren és a Fever Dream. Alex Warren az elmúlt évek egyik legnagyobb felfedezettje. A közösségi médiából indult, ma pedig már világszerte teltházas koncerteket ad, és dalai sorra vezetik a streaming listákat. A Fever Dream ezen a héten nálatok is megszerezte tehát az első helyet. Gratulálunk neki, nektek pedig köszönjük, hogy velünk tartottatok. Ez volt a Rádiódabas heti Top 20-as slágerlistája, én Kis György Krisztián voltam. Találkozunk jövő héten, ugyanitt, ugyanebben az időpontban, amikor újra kiderül, melyik 20 dal uralja a hetet. Addig is hallgassatok sok zenét, és ne maradjatok Rádiódabas nélkül.
1: A legjobbak legjobbika. A Top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat, életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
3: Nachrichten,
1: Novel,
3: Noticias,
1: Novinky,
3: News,
1: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett az agrárminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az országgyűlésnek. Az új választási szabályokat várhatóan szeptember 1-ig alkotják meg. A kamarai biztos a feladatait az új választási szabályok értelmében lebonyolított eredményes országos tisztségviselő választás lezárultát követő 8. napig, de legkésőbb december 31-ig látja el. Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahelyéről Horvátországban. A labdarúgó világbajnokság késő esti és hajnali mérkőzései felborították a horvát munkavállalók egy részének a napirendjét. A megkérdezettek 9%-a elismerte, hogy egy mérkőzés miatt elkésett a munkahelyéről, további 5% pedig szabadságot vett ki, hogy kövesse a tornát. Horvátország július 2-án búcsúzott a világbajnokságtól, miután a legjobb 32 között 2-1-re kikapott Portugáliától. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezek egy gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt észak-észak-nyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában. Don't you worry about a
6: thing, 'cause everything's gonna be alright.
7: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
8: Rádió Davas, az otthon hangja.
9: Szerelem szerda.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: Ha megkérdeznék,

érezni. Csak annyit mondani, köszönöm azt, hogy itt voltál vele. Csak ennyi volt az élete, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
5: Hogy áll a hétvégi fesztiválatok, Erika? Minden összeállt?
6: A fellépők lefixálva, a büfések kint vannak, a technika áll, de a jegyeladások, hát mit ne mondjak, síralmasak. Félek, hogy csak a szél fogja fújni a port a nézőtéren.
5: Ne mondd már, és hol hirdettél, csak az interneten?
6: Ott, meg kitettem pár plakátot, de úgy látszik, ma ez már kevés.
5: De hát a rádiódabast miért hagytad ki? A helyi programokról tőlük érdemes informálódni. Mi is ott hirdettünk tavaly, és teltházunk volt.
6: Tényleg? Azt hittem, elég lesz a közösségi média, de igazad van, még ma kérek ajánlatot.
5: Telefonálj, vagy írd nekik e-mailt, diktálom, +36 70 703 04 25. marketing@radiodabas.hu.
7: 93.4
1: Rádiódabas.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
8: Telefonszám 29-361-776.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.
10: Szerelem szerda. Romantikus két óra, szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
11: Rádió Dabas.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dalom.

0: Este 10 óra van.
1: Este 10 óra van.
2: A fesztiválokon folytatódik a bőrrák szűrési program. A lakáspiac a megfizethetőség határához közelít. Csütörtökön a felhők mellett több órára kisüt a nap. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát, ezt a fideszes képviselő Facebook oldalán közölte szerdán. Hozzátette, a cég az elmúlt 20 év szerint egyik legnagyobb autóipari sikertörténete és az új energiájú járművek világ első gyártója. Az MTI a BYD Magyarországtól azt az információt kapta, hogy Szijjártó Péter globális nemzetközi pozíciót tölt majd be, és nem lesz része a magyarországi vállalatvezetésnek. Az idei első féléves adatok alapján a magyarországi lakáspiac egyre inkább a megfizethetőség határához közelít. A magas árszint mellett visszaesett a forgalom, beszűkült az árnövekedés és átrendeződött a vevői kör, közölte a Duna House a friss ingatlanpiaci barométere alapján kedden az MT-vel. A vevői és az eladói oldal együtt egyértelmű képet ad, a befektetők egyre inkább kiszállnak a piacról, a vételi oldalon visszahúzódnak, az eladóin pedig egyre nagyobb arányban jelennek meg, ismertette a Duna House. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrák szűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Megkezdődött a szőlő aranyszínű sárgaság betegségének felismerése szempontjából a legfontosabb időszak. Július közepétől válnak a leginkább felismerhetővé a szőlő ültetvényekben a tünetek. Ezek közé tartozik például, hogy a fehér bogyójú fajták levelein sárgulás, a kék szőlő fajtáknál vörösödés figyelhető meg, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kedden az MT-vel. Ráadásul ugyanebben az időszakban az amerikai szőlőkabócák rajzása miatt a fertőzés terjedésének kockázata is jelentősen nő. A hivatal arra is felhívta a figyelmet, hogy gyanú esetén a tüneteket haladéktalanul jelezni kell a területileg illetékes kormányhivatalnak, valamint a NABIH-nek, hiszen a betegség korai felismerése és a gyors intézkedés alapvető feltétele a fertőzés terjedésének lassításának. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, félig század legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
0: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja. Hard and

hogy mozgatja a testét. Baby, ez az este örök marad, nekem kemlék. Fejembe ragadtál, mint a falra a festék. Én vagyok a főnök, bármit kérsz, akkor tessék. Egy nagyobb bulit, ez a dobot, nekem puszit szeret. Győzteséggel lenni, itt senki soha se bukik. Ő nem ismer határokat, kokain, alkohol is lufik. Baby, nyugi, nyugi, excessive-val kell egy drágogumi.

0: az ország szívében. Együtt a legjobbakkal. Sorstalan az út, amin
1: járok, hontalan az ég. Rádió Dabas. Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Szia, Laci. Na, hogy bírjátok a gyűrődést? Látta, megnyitott végre az új üzlet.
5: Á, ne is kérdezd, András. Megnyitni megnyitottuk, a polcok tele, mi meg csak állunk és várjuk a csodát. Alig jönnek be az emberek. Szerintem azt se tudják a környéken, hogy egyáltalán létezünk.
4: Figyelj már, te nem hirdetsz a Rádió Dabasban?
5: Á, tudod te, hogy van ez? Spórolni akartam az elején. Szerinted érdemes?
4: Hogy érdemes-e? Barátom, mióta ott megy a reklámunk, nincs megállás. Itt mindenki őket hallgatja, reggel a kocsiban, meg napközben a munkahelyen. Aki a környéken él, az a Rádió Dabasból tájékozódik.
5: Lehet, hogy tényleg ez hiányzik. Megkeresem őket még ma.
6: Ne várjon a csodára! Legyen ön a térség következő sikersztoria! Juttassa el üzenetét közvetlenül a helyi vásárlókhoz! Keressen minket a plusz 3670 703 0425-ös számon, vagy e-mailben a marketing@radiodabas.hu e-mail címen.
0: 93.4
1: Rádió Dabas.
7: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsoltvas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
8: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
7: Minden, ami vas.
9: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Itt egy dal. 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Leváltották a NAV két vezetőjét. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News.
1: Magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Leváltották a NAV két vezetőjét. Két vezetőjének megbízatását is visszavonta a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az MTI megkeresésére a NAV közölte, a felmentés a hivatali bűnügyi főigazgatóságán dolgozó bűnügyi főigazgató helyettesre és a központi nyomozó főosztály vezetőjére vonatkozik. A HVG 360 szerdán megjelent cikke szerint a felmentések összefügghetnek az úgynevezett aranykonvoj ügyjel. A két érintett Szilágyi Tamás bűnügyi főigazgató helyettes és Tóth Márk főosztályvezető. Ezt a NAV nem erősítette meg az MTI-nek. Kihívások elé állítja Európát a népesség öregedése. Európa népessége várhatóan csökkenni és öregedni fog, ami kihívások elé állítja a munkaerőpiacot, az egészségügyi ellátást, a gondozási rendszereket és az államháztartásokat is, közölte a demográfia átalakulásáról szóló jelentésben az Európai Bizottság kedden. A gondozásra, lakhatásra és a regionális fejlesztésre irányuló célzott politikák révén az EU segíti a tagállamokat a demográfiai változás hatásainak enyhítésében, írták. Emmanuel Macron francia elnök meghívására Orbán Anita miniszterelnök helyettes külügyminiszter képviselte Magyarországot a Franciaország nemzeti ünnepe alkalmából rendezett hivatalos ünnepségeken Párizsban, közölte a külügyminisztérium kedden az MTI-vel. Mint írták, az idei katonai díszszemlén 35 ország vett részt katonai kontingenssel. Magyarországot a Magyar Honvédség több mint 15 katonája képviselte. A minisztérium közleményében emlékeztetett a július 14-i nemzeti ünnep Bastille erőd börtön 1789-es elfoglalásának állít emléket, amely a francia forradalom kezdetének meghatározó eseménye volt. Az ünnep a szabadság, a polgári jogok és a demokratikus értékek melletti kiállás jelképe. A Colosseum ókori római amfiteátrum előzetes foglalása 25 fős csoportokban este 8 és 11 óra között az idén nyáron is látogatható kettő. A Colosseum régészeti park sajtóközleménye szerint az esti nyitvatartás segít elkerülni a nyári napok legforróbb óráit és a tömeget, élvezetes és rendkívüli élményt kínálva az olasz és külföldi látogatók számára. Az egy éjszaka a Colosseumban című vezetett látogatás 60 percig tart, és érinti az amfiteátrum földszinti és emeleti részeit, amelyekről a sötétben kivilágított aréna teljesen más látványt nyújt, mint nappali fényben. A csoportok láthatják a gladiátorok életét bemutató állandó kiállítást is. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap. Helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
3: Lelátó extra.
4: A Rádió Dabas helyi sporthíreit Moldován Ágnestől hallod. Az MLS versenybizottsága elkészítette az NB3-as férfi felnőtt labdarúgó bajnokság 2026-27-es szezonjának csoportbeosztásait. Eszerint a következő szezonban a délnyugati csoportban lesz a legjelentősebb képviselete Pest vármegyének, hiszen itt három együttes is érdekelt lesz. A már korábban is itt lévő Ért mellé átkerült az éveken keresztül északnyugaton szerepelt Budaörs, valamint egy év után visszatér a csoportba a Dunaharaszti is. Földrajzi értelemben Gödöllő a mérleg nyelve északkeleten, Sipeki István együttese végül a második NB3-as szezonjában is marad ebben a csoportban, ahol legutóbb újoncként a 9. helyen végzett. A Dunaharaszti távozásával délkeleten ketten maradtak, az elmúlt évad bajnoka a Monor, valamint a Meton FC Dabas. Valamennyi együttes esetében a szakmai stabilitás figyelhető meg, azaz ugyanazokkal a szakvezetőkkel vágnak neki a július 26-ai bajnoki rajtnak, akikkel az előző évadban is dolgoztak. Helyi sporthíreinket hallottad, hamarosan érkezem újabb információkkal, Addig is hallgass tovább a 93.4 Rádió Dabast.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.

0: 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Tavas. Az otthon hangja.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. 12 és feles gipszkarton most mindössze 869 forint per négyzetméter áron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
0: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4 az érzelmek hullámhossza.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Azt mondod, az élet felnőttként fai nap, de jó volt. Naivan elfogadni, ami van, azt mondod, hogy sosem elég a jóból, de mégis.

0: az ország szívében együtt a legjobbakkal.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Let a march again.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Stagnál a pollenhelyzet, szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.

0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Stagnál a pollenhelyzet. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hárs, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az utifű, a lórom, a kenderfélék, a libatokfélék és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a közlekedési és beruházási miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utas tájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrákszűrési programja. Lezárult a Magyar Dermatológiai Társulat idei országos bőrrákszűrési programja, amelyhez országszerte több mint 90 szűrőhely és több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenció azonban a nyári hónapokban sem áll meg. Az MDT szakemberei több fesztiválon várják ingyenes anyai egyszűréssel és fényvédelmi tanácsadással a látogatókat. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy a nyári hónapokban különösen figyeljen a megfelelő fényvédelemre, kerülje a leégést, használjon magas faktorszámú fényvédőt és havonta egyszer vizsgálja át a teljes felületét. Horvátországban elsőként a közép-dalmáciai Makarska korlátozza az alkohol éjszakai árusítását, miután a városi képviselőtestület elfogadta az erről szóló határozatot. Az intézkedés értelmében a város egész területén este 9 és reggel 6 óra között tilos alkoholt árusítani az üzletekben és más értékesítési helyeken, köztük pékségekben vagy dohányboltokban. A korlátozás az üzletek nyitvatartását nem érinti, és a vendéglátóhelyekre sem vonatkozik. A városvezetés a döntést azzal indokolta, hogy a nyári hónapokban, különösen az óvárosban és a városi strand környékén rendszeressé váltak a késő esti tömeges összejövetelek. Ezeket gyakran hangoskodás, rendbontás, szemetelés és a történelmi városközpont rongálása kíséri. Hasonló intézkedés bevezetését Split és Zadar is tervezi. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet, a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütés várható. További lokális záporok, zivatarok várhatók, de reggel délelőtt a Dunántúl egyes részein eső is lehet, azonban az ország nagyobb része szárazon marad. A légmozgás zivataroktól függetlenül gyenge vagy mérsékelt lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet 30-35 fok között várható.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: Itt van egy sztori, jó, már nem leszek sztori, és már te sem leszel más, nekem te vagy a crash.
1: Rádió Dabas.
2: Az otthon.

szeretem. Nem az eső, nem a szél, nem a pára, nem a dara, nem a tájfun, nem a jég, nem karácsony, szent hava, hanem a fény, hanem az utca, hanem a csajok, izzadság szaga, és egész Budapest

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
0: Egész nyáron építkezel? Akkor most ideje, hogy ez ne csak a háznak legyen jó, hanem neked is. Wellness hétvége, romantikus vacsora és vásárlási utalvány vár most rád. Vásárolj legalább 50 ezer forint értékben a Vicink Tüzépker Kft-nél október 31-éig, és nyerd meg értékes ajándékaink egyikét. Júliusi ajánlatunk. C2 TE flexibilis ragasztó most csak 2980 forint per zsákáron érhető el. És ez még csak egy a sok akció közül. További ajánlatainkért érdeklődj üzletünkben. Vicink Tüzép. Jó neked!
3: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
4: A Fodoba Vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba Vasudvar.
3: Minden, ami vas.
5: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron.
6: Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: ez már jó.
1: Éjjel egy óra van.
2: Éjjel egy óra van.
3: Szolgálatba álltak a MÁV első utastájékoztatási készenléti járművei. Stagnál a pollen helyzet, csütörtökön a felhők mellett, országszerte kisüt a nap, és köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
4: Nachrichten,
2: Novel,
4: Noticias,
2: Novinky,
4: News,
2: magyarul és érthetően
4: hírek.
3: Idén átlagosan 8500 forintos éves díj mellett alapvetően két biztosító termékei közül választanak kötelező biztosítást az elektromos rollerek tulajdonosai, derül ki az insura.hu biztosítás közvetítő adataiból. A biztosítói kínálatban elsősorban az életkor és a lakóhely alapján differenciálódnak a díjak. A budapesti rolleresek például a területi kockázatok miatt az országos átlagnál magasabb, mint egy 13000 forintos átlagdíjjal kötik meg a kötelező biztosítást. A szerződők 71%-a 35 év felett

0: feletti, 12%-uk pedig 55 év feletti, bár az utóbbiak között vannak olyanok, akik a gyermekük vagy unokájuk által használt járműre szerződnek, jelezte a biztosítás közvetítő. A kötelező biztosítás mellett ajánlott balesetbiztosítást is kötni, mert a kisméretű kerekek és a rossz minőségű útburkolatok miatt előbb-utóbb szinte minden rolleressel történhet kisebb-nagyobb baleset, írták közleményükben. Szolgálatba álltak a MÁV első utas tájékoztatási készenléti járművei, hogy zavar esetén minél előbb felkészült segítséget kapjanak az utasok, közölte a Közlekedési és Beruházási Miniszter Facebook bejegyzésében. Vitézi Dávid kiemelte, az elmúlt napokban kezdték meg a működésüket az első készenléti járművek. Feladatuk, hogy rendkívüli forgalmi zavar esetén a lehető leggyorsabban a helyszíne érjenek, segítsék a forgalomirányítást és az utas tájékoztatást. Hozzátette, Budapesten a BKK-nál ez már régóta bevált gyakorlat, az Osztrák Vasút Társaság hasonló rendszert működtet. Stagnál a pollen helyzet. A pázsitfűfélék és a csalánfélék pollen koncentrációja országosan közepes szintet ér el, alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a hás, a szelídgesztenye, a ciprus és a tiszafafélék, a fenyőfélék, továbbá a lágyszárú allergének közül az útifű, a lórom, a kenderfélék, a libatokfélék és az ernyős virágzatúak pollenje, a kültéri allergén gombák spóra száma magas szintet érhet el. Új rövidebb vasútvonalat terveznek Zágráb és Fiume között. A jelenleginél 56 kilométerrel rövidebb, kétvágányú vasútvonal megépítését tervezi Zágráb és Fiume között a Horvát Vasúti Infrastruktúra Kezelő Társaság, közölte kedden a vállalat. Az új, mintegy 175 kilométer hosszú villamosított pályán a személyvonatok óránként legfeljebb 160, a tehervonatok 120 kilométeres sebességgel közlekedhetnének. A beruházás részeként 5 állomást és egy megállóhelyet építenének. A nyomvonal nehéz hegyvidéki terepen haladna, ezért több mint 30 viadukt és alagút építésére lenne szükség. Csütörtök reggel nyugaton lehetnek záporok, zivatarok, majd napközben fátyol és gomoly felhők mellett országszerte több órára kisüt a nap, helyenként továbbra is előfordulhat zápor, zivatar. A gyenge mérsékelt északi-északnyugati szél zivatarok környezetében feltámadhat. Kora reggel 14-21, délután 28-35 fok között alakul a hőmérséklet, az Alföldön lesz a legmelegebb.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Ez a föld velünk, meg szembe táncolva fékezünk karjaidban.

0: zene. A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Költözés, egy hétvégi kiruccanás, az első családi utazás. Ahány autó, annyi történet. A jók pedig ugyanott kezdődnek. A Dustwelt autó negyed évszázada kínál ellenőrzött, 110 ponton átvizsgált használt autókat, garanciával, országos hálózattal. Dustwelt autó. 25 éve velünk indulnak a jó történetek.
4: Porsche M5 Budapest, Szentlőrinci út 1.
0: Órástól a medencébe. Igen! Ugorj fejest a nyárba az aranykorona kínálatával! Elhoztuk neked az évszak legtrendibb Daniel Klein és Fossilóra kollekcióját, a hétköznapi viselettől az exkluzív megjelenésen át a formabontó stílusig, mellé pedig az idei nyár modern tervezésű arany és ezüst ékszereit, új lánctípusok, kövesgyűrűk, medálok és fülik. Aranykorona ékszer volt, nyárra időzítve. Dabas, Bartók Béla út 63.
5: Telefonszám 29 361 776.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
0: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 2 óra van.
1: Éjjel 2 óra van. A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Életkori korlátozásokra van szükség az internetes platformokon. Csütörtökön a felhős tájakon szakadozik, gomolyosodik a felhőzet. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News.
0: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A szúnyoggyérítés kezelése kiemelt feladat. Az élő környezetért felelős minisztérium egyik kiemelt feladata lesz a szúnyoggyérítés ügyének kezelése, a biológiai gyérítésre való országos átállás megszervezése, valamint a lakosság bevonása és folyamatos tájékoztatása, írta Gajdos László miniszter Facebookon. Kiemelte, a szúnyogok ellen védekezni kell, de nem mindegy, hogy hogyan. A fenntartható alternatíva a célzott biológiai szúnyoglárva írtás. Míg Nyugat-Európában 98%-ban ezt alkalmazzák, itthon ez az arány majdnem fordított, írta Gajdos László, élőkörnyezetért felelős miniszter. Törvényességi felügyeleti jogköre lesz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felett az agrárminiszternek, aki a kamara törvényes működésének helyreállításáig kamarai biztost is kinevezhet a köztestület élére. Az erről szóló törvényjavaslatot kedden nyújtották be az országgyűlésnek. Az új választási szabályokat várhatóan szeptember 1-ig alkotják meg. A kamarai biztos a feladatait az új választási szabályok értelmében lebonyolított eredményes országos tisztségviselő választás lezárultát követő 8. napig, de legkésőbb december 31-ig látja el. Minden 10. megkérdezett elkésett a munkahely.